Ilyenkor van az, hogy valaki most ér haza, valaki meg most indul el, ugyanis korán kezdődik a műszak. Jó reggelt, vagy éppen kellemes hajnalt. Itt a Petőfi Rádió július 25-én. A Kristófokat és a Jakabokat pedig Isten éltesse nagyon-nagyon sokáig. Őket ünnepeljük ma, illetve hogy még ma ezen felül mit, nem sokára mondjuk, de most Nagy Adri zenél itt a Hol voltál?

0: Hallgass magyar zenét online is. A YouTube-on vagy a petőfirádió.hu oldalon.
1: Minden magyar. Ez a Petőfi Rádió.
2: Azt mondtad, benned a vihar, de mégis kéne, aki kitart, és nem fél attól, hogy elmossa az esőt.

Igen, ezt a Zsildikót hallottad, ez volt az Emlékek hazait a Petőfi Rádióban minden magyar. Július 25-e van, szombat, kellemes hajnalt kívánunk mindenkinek, a műsorvezető Kenész Kolos, és képzeld el, Amerikában egy férfi 155 évvel ezelőtt a mai napon szabadalmaztatta a WC papírt. Vannak ilyen hétköznapi dolgok, amikre néha nem is gondolunk, hogy ezt egyébként valamikor fel kellett találni. Kíváncsi lennék egyébként a gondolkodási, meg a feltalálási folyamatra, hogy hogyan agyalta ki, hogy akkor itt egy papír, hát hogyha ezt így felcsavarjuk gurigába, akkor ez a WC-re is jó lehet, nem? Ezeket a dalokat viszont bárhol lehet hallgatni, tényleg bárhol, akár a petőfiradio.hu oldalon is. Békefi, Viki és Jó közösét hallgatjuk. Ez a Szembeszél. Szép hajnalt kívánunk!

0: neki.
1: A műsorszám termék megjelenítés tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítés tartalmaz.
2: És 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Hajnal 3 óra van ez a Petőfi Rádió, minden magyar a műsorvezető Kenész Kolos, örülök neki, hogy velünk vagy, kellemes éjszakát kívánunk továbbra is, hogyha pihensz, akkor is jönnek a dallamok, ha pedig dolgozol, igyekszünk pörögni is egy picit. Velünk lesz például a magyar Rhapsody Project, ezen felül a Syntax is, de most a Zorin Flow és a Kezem a kezeden.
1: Itt egy újabb óra.
2: Kizárólag.

Az utóbbi percekben hallhattad Laura Jedi dalát, ez volt a Like Them, ez a Petőfi Rádió kellemes éjszakát. Már is egy Máté Péter díjas előadóval folytatjuk, az éppen idén 50 esztendős Péli Barnával, aki egyébként már kiskora óta meg lett fertőzve a zenével, ez teljesen egyértelmű, és még zsűritagként is szerepel több műsorban. A Be The First volt egyébként egy olyan formáció, amiben nagyon sokat alkotott, de mostanában pedig szólóban hallhatjuk egyrészt, másrészt pedig a United dalai is azért felcsendülnek itt a Petőfin.

Celine dalát hallottad, ez volt a Hazatért, és Berta Dániel pedig a hegyeken túl tér haza, mert egyébként elárulta az X-Faktorban megjelent előadó, hogy azért is döntött úgy, hogy jelentkezik a műsorba, mert szerette volna megmutatni a nagy közönségnek a tudását. 14 éves kora óta zenél, autodidakta módon tanult meg mindent, hát ahhoz képest zseniális a következő dal is, ez tehát a hegyeken túl itt a Petőfi Rádióban.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: És 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Itt a Petőfi Rádió, nagyon kellemes éjszakát kívánunk neked. Július 25-e van szombat, a mikrofonnál pedig Kenész Kolost hallod, és továbbra is szólnak a hazai felvételek a lehető legváltozatosabban. Nem sokára többet megtudhatsz az Arcosok klubja csapatáról, de most a Third Planet-től hallgatjuk meg a Táncol a világ című dalt. Tarts velünk!
0: Itt egy újabb óra. Kizáró.

folyton új életet, mintha nem tudnák, hogy nekik is bőven megteszi a régi, legfeljebb egy kicsit. Alakítani kell rajta, hol bevenni, hol kiengedni, vagy vasalni rá a tricert, persze sokszor. Egy mosás is megteszi,

0: hallgatni rólam.
1: Ez a Petőfi Rádió minden magyar nagyon kellemes éjszakát, hajnalt kívánunk neked a mikrofonnál, Kenész Kolos. Nagy lemezzel készül az Arcosok klubja, ősszel jelenik majd meg, és lesz egyébként egy lemez bemutató is majd az Akvárium klubban. Már nagyon várjuk egyébként az eseményeket, de most egy korábbi dal tőlük, még pedig a Patóit a Petőfin. Maradj velünk!

0: Petőfi Rádió.
1: Ha elindul a metró, mindenki útra kész, újságpapír darabokból írok egy regényt. Az ember arcok árulkodnak, szótlanul mesél, féltve őrzött titkokat cserél egy új helyet. Most hadd üljek le melléd, szoríts egy helyet,

0: A Dream Flow dalaszolt, ez volt a Túl szép itt a Petőfi Rádióban minden magyar. Vavra Bencével folytatjuk, aki a By the Way együttessel jelent meg az X-Faktorban, aztán a Starban is ott volt, onnan is ismerős lehet neked, de például a dalban is megjelent, nagyon sok formációban próbálkozott, a Talk to Night együttest is például az ő énekével alapították meg. De szólóban is szeretjük a dalait, itt a Petőfi Rádióban szólnálunk most a térkép 2022-ből.
1: Csúszik az este,

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz,
1: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Ez a Petőfi Rádió, meg az utolsó közös 60 percünk. Csáó, szia, Kenész Kolos itt a fedélzeten. Örülök neki, hogy most is minket választottál. Arról nem szólva, hogy a zenék milyen jó ébresztő hatással bírnak rád, nem sokára Dan Evstől szól majd a Casanova, de most Takács Esztert hallod, ez az Akarsz-e? Tarts velünk, szépeket!
0: Itt egy újabb óra, kizárólag

0: Kizárólag nálunk hallasz egész nap hazai zenét.
1: Világszerte a YouTube-on
0: és a Balatonnál az FM 93.9-en.
1: Petőfi Rádió.
0: Minden magyar.

Denevz dalával szerintem fel lehetett ébredni. Ez volt a Casanova itt a Petőfi Rádióban minden magyar. Július 25-e van. Jó reggelt, Kristófok, Jakabok, titeket ünneplünk. Isten éltessen benneteket most Baby Gabi dalával itt a Főnix.

0: kizárólag nálunk hallasz egész nap hazai zenét.
1: Világszerte a YouTube-on
0: és a Balatonnál az FM 93.9-en.
1: Petőfi Rádió.
0: Minden magyar.

Ez volt Király Linda dala, a korona nélküli királynő itt a Petőfi Rádióban. Már is az Elefánttal folytatjuk, meg a Tó cíművel. A jelenlegi formájában 2012. januárja óta a fővárosban együtt zenélő, egyébként szombathelyi gyökerű Elefánt 2021 év végén mutatkozott be a nyilvánosság előtt, akkor a Magányos című dalukat készítették el, aztán azóta igen kinőtték magukat, és nagyon szerethetőek az alternatív zenei világban. Kicsörgő.

0: Cseri Hannát hallottad, ez volt a Halálfélelem itt a Petőfi Rádióban. Jó reggelt kívánunk, remélem, hogy neked nincs halálfélelmed. Rengeteg hazai felvétellel szeretnénk a mai napba belekísérni, és már is Korcsok Laura folytatja ezt a nagyon szép munkát itt a Petőfin. Aztán délután 2-től pedig újra jövök hozzád. Ciao, addig is vigyázz magadra.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA
2: és az Eco Broadcast Centrum Kft. 2026-ban. Műsorajánló. A Petőfi Rádióban minden hétvégén reggel elrepítünk a mesék birodalmába. Hallgass bele a legszebb mesékbe, dalokba és vidám gyerektartalmakba. Csukás mese óra. Egy csipetnyi mese a Petőfi Rádióban minden hétvégén reggel 7-től a Csukás Mese Rádió legjobb tartalmaiból válogatva. Csukás mese óra.
3: A műsorajánló után
1: a legfrissebb információk első kézből.
3: A mikrofonnál Tóth Éva.
1: Ez a Petőfi Rádió.
4: Bővítik az esztergomi Suzuki gyárat, újra nyithat a budapesti planetárium. Folytatódik a napos meleg idő.
1: Petőfi Rádió, közlekedés.
4: A Forma 1-es magyar nagydíj miatt már mától erősebb forgalomra kell készülni az M3-as autópályán. Mogyoród térségében mindkét irányból, valamint a 3-as főúton Kerepes környékén. Mogyoród és Kerepes térségében is jelentősebb torlódásokra, rendőri irányításokra kell számítani. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 30-30-380-as számra.
1: Petőfi Rádió.
3: Hírek.
4: Fejlesztik az esztergomi Suzuki gyárat. A beruházás az elektromos autók gyártását is érinti, közölte a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István hangsúlyozta. A fejlesztés célja, hogy több magyar beszállítót és mérnököt, több kutatásfejlesztést és szorosabb egyetemi együttműködést hozzon. A fejlesztések 76 milliárd forintból valósulnak meg. Mérföldkőhöz érkezett a déli körvasút építése. A napokban a helyére kerül a Soroksári út fölé az új acélhíd, jelentette be a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid hangsúlyozta, a környéken forgalomkorlátozásokra, terelésekre kell számítani, de a tömegközlekedés zavartalan. Feljelentést tett 4 Exim bankos hitel miatt a gazdasági és energetikai minisztérium. A hitelintézet összesen mintegy 1000 milliárd forint értékben adott jelentős mértékű kölcsönt nagy kockázatú, gyenge biztosítékú ügyletekhez. Ezek között az egyik a volt kormány főveihez, egy másik pedig az előző kormányzat közbeszerzéseinek gyakori nyerteséhez köthető. Szakértők egyeztetnek a planetárium jövőjéről, jelentette be a Tudományos és Technológiai Miniszter. Tanács Zoltán közölte, szeretnének egy olyan koncepciót kialakítani és a kormány elé terjeszteni, amely lehetővé teszi a 2017-ben bezárt csillagvizsgáló újranyitását. Több lehetőséget is vizsgálnak, az ideiglenes újranyitástól a felújításon át, egy teljesen új modern tudományos múzeumi és élményközpontig. Folyamatos lesz a rendőri jelenlét a hétvégi Formula 1-es magyar nagydíj ideje alatt. A versenypálya körül a közlekedést segítik a rendőrök, emellett egész nap járőröznek, és helikopterrel is figyelik a helyszínt. A Hungaroringre tartóktól azt kérik, időben induljanak el, kövessék a rendőri jelzéseket, és csak a kijelölt parkolókat használják.
3: Petőfi Rádió. Időjárás.
4: Országszerte napos idő valószínű, csak északkeleten lehet egy-egy zápor, a szél helyenként megélénkül. Délután 25-30 fok, késő este 16-22 fok lesz. Holnap több felé már 30 foknál is melegebb lesz.
3: A hírek után
1: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
3: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
5: A legszebb reggelt kívánom neked, július 25-e szombat reggel 6 óra múlt, a mikrofon mögött pedig Korcsok Laurát hallod egészen délig. Kezdődik az Éles Stílus magazin, kicsit szomorú témánk lesz, a bőrdaganatról beszélgetünk. Előtte azonban

0: Élet, stílus. A Petőfi Rádió életmód magazinja.
1: A bőrdaganatok korai felismeréséről egyre többet hallunk, de arról már kevesebb szó esik, hogy mi történik a diagnózis után, illetve előtte. Milyen lépések következnek, kik vesznek részt a beteg ellátásában, és miért ugyanolyan fontos a rendszeres kontroll, mint maga a korai felismerés. Erről beszélgetünk ma reggel vendégemmel, dr. Kispál Mihállyal, onkológus szakorvossal. Köszönöm, hogy eljöttél hozzám.
2: Jó reggelt kívánok, köszönöm szépen, hogy itt lehetek.
1: Ebben a témában, a bőrdaganatok nagy témakörében beszélhetünk egyáltalán megelőzésről?
2: Mindenképpen, ugye jellemzően egyébként a bőrdaganatoknak bár nagyon kis százalékában megfigyelhető a családi öröklődés, azért 90-95 százalékában mindig a napfény expozíció az, a napfénynek való kitettség az, ami a kialakulásukat előidézi. Ugye a bőrdaganatok kapcsán úgy szoktuk őket szétválasztani, hogy vannak a melanómák, ugye az anyajegyekből, a melanocitákból kiinduló daganatok, bőrdaganatok, és vannak ugye a nem melanoma bőrdaganatok, ahova az összes többi tartozik. Ugye ezek közé tartoznak a bazaliómák, a lapán,

0: rákok, a mellkelsejtes karcinóma, illetve egy-egy ritkább bőrsejtekből kialakuló szarkóma, de ezek mindegyike, a kialakulása mindegyikének visszavezethető a fokozott napfénynek való kitettséghez. Ugye itt jellemzően egyébként a melanóma az egyszeri intenzív hólyagos leégések kapcsán alakul ki, míg a bazalióma, a laphámrák az inkább a hosszú évek alatt folyamatosan napfénynek való kitettség miatt alakul ki. Ez ne, természetesen nem mindig így van, de általában a trendek felé mutatnak.
1: Az nagyon nagy arány. Nem is gondoltam volna. Azt hittem, hogy az öröklődésre sokkal jobban megjelenik.
0: Nem, a bőrdaganatok esetében vannak öröklődő szindrómák, de tényleg az elmondható, hogy a fényvédelem az, ami a leginkább a megelőzésben kulcs szerepet játszhat.
1: Hogyan ismerhetjük fel, hogyha mondjuk esetleg mi is így leégtünk, akár hólyagosra, ahogy mondtad, hogyan jelennek meg ezek a tünetek?
0: Tehát jellemzően azért a szűrővizsgálatok nagy része, az anyajegy szűrés az ugye a melanómának a kiszűrésében segít. Ugye nagyon fontos az úgynevezett ABCDE szabály, aminél megvizsgáljuk azt, hogy egy anyajegynek a színe, a formája, az alakja változik-e, egy korábban a bőr felszínébe simuló elváltozás hirtelen kiemelkedővé válik-e, megváltozik a mérete, a színe. Tehát főleg ezért, és ezért nagyon fontos az önvizsgálat, ugye az, hogy mondjuk az ember évente eljár szűrésre, már az is egy nagyon becsülendő dolog, de azért nagyon kevesen szokták ezt megtenni. Általában ezek a bőrdaganatos elváltozások önvizsgálattal derülnek ki. Ez azt jelenti, hogy egy meglévő anyajegy változása kapcsán fordul az ember először orvoshoz.
1: Nem sokára ott folytatjuk, hogy mi történik akkor, hogyha esetlegesen melanómánk van, vagy már felismertük azt, hogy bőrdaganat alakult ki nálunk, akkor hogyan kezelhetjük, vagy mi a teendőnk, ezzel folytatjuk. Nem sokára a vendégem dr. Kispál Mihály, onkológus szakorvos, itt az Éles Stílus magazinban.
2: Segítünk életmódot váltani. Élet. Stílus. Életmód magazin a Petőfi Rádióban.

0: Sziasztok, Kis Tibe vagyok, a Quimby zenekarból, ez pedig itt az új dalunk, a Láthatatlanul. Fogyasszátok, hallgassátok szeretettel.
1: Tudom, hogy hív még az eső, és a fejedben fütyül a szél.
2: Ez a legújabb magyar zene.

0: Stílus. A Petőfi Rádió életmód magazinja. A mai téma.
1: A mai témánk a bőrdaganatok, és a vendégem dr. Kispál Mihály onkológus szakorvos, akivel az előző részben már átbeszéltük azt, hogy a bőrdaganatokon belül több csoportot különböztetünk meg. Az egyik a melanoma, mint az anyajegyekkel kapcsolatos átváltozások bőrdaganat, és a másik az a nagyon sokféle egyéb bőrdaganat. Na hát egy kicsit tér ki külön a melanómára, hogy beszéltük, hogy fontos a rendszeres átvizsgálás, szűrővizsgálatok, de hogyha eljutunk egy ilyen szűrővizsgálatra, akkor mi zajlik ilyenkor?
2: Tehát alapvetően egy anyajegy szűrés úgy néz ki, hogy normális esetben a teljes test átvizsgálása történik egy dermatoszkóp nevezetű eszközzel. A beavatkozás, vagy ez a vizsgálat, ez teljesen fájdalommentes. Ez a dermatoszkóp, ez gyakorlatilag egy mikroszkóp, amivel meg tudjuk nézni közvetlenül az egyes anyajegyeknek a szerkezetét. Ugye anyajegy vizsgálat során gyakorlatilag az összes anyajegynek a vizsgálata megtörténik, és hogyha valamilyen szerkezetében gyanús elváltozást találunk, akkor azt küldjük tovább a sebészhez levételre.
1: Miután mondjuk megtörtént egy ilyen levétel, ott derül ki, hogy rossz vagy jó indulatú, ugye?
2: Igen, ugye a sebész kollega ilyenkor eltávolítja ezt az elváltozást, és szövettani feldolgozás történik minden esetben, és a szövettani feldolgozás során a patológus kollega lesz az, aki meg tudja állapítani, hogy ez egy ártalmatlan anyajegy, esetleg egy éppen átváltozásban lévő elváltozás, vagy pedig már egy konkrétan egy melanómáról beszélünk.
1: Mi van akkor, hogyha melanómáról beszélünk, képezhetett ez már korábban, ha már mondjuk régebb óta kialakult áttéteket?
2: Ugye a melanómáknak is megadja a patológus kollega a különböző jellemzői, tulajdonságait, és ez alapján tudjuk őket csoportokba sorolni, ami ugye főleg egyébként itt a kifekélyesedés, illetve a tumornak a vastagsága az, ami meghatározza, hogy mennyire magas kockázatú melanómáról van szó. Az alacsonyabb kockázatúak, illetve az in situ, tehát csak a hám felső rétegében lévő melanomás elváltozás esetében, hát úgy mondjam, kisebb a baj, akkor általában egy megfelelő biztonsági szegéllyel végzett újrametszés megoldja a problémát. Természetesen ezután is szükségesek bizonyos kontrollvizsgálatok időközönként, viszont vastagabb melanóma esetében több kiegészítő vizsgálatra is szükség lehet.
1: És az egyéb bőrdaganatokat hogyan tudjuk észrevenni magunkon?
2: Alapvetően mindig arra kell figyelni, hogy van-e olyan dolog, ami változik. Egy adott esetben lehet egy bőrdaganat elváltozás egy olyan seb, ami nem gyógyul hónapokon keresztül. Lehet egy daganatos elváltozás egy olyan képlet, aminek ilyen száraz, keratotikus volt a felszíne, de hirtelen elkezd egy kicsit levedzeni, váladékozni, kifekélyesedni. Tehát ezek már előre haladottabb állapotok, de általában nyilván a nem odaillő elváltozást kell keresni. Tehát azokat a dolgokat, amire az ember azt mondja, hogy ilyenem még nem volt, ez most nem néz ki szépen, és lehet, hogy az egy teljesen ártalmatlan elváltozás, de így lehet kiszűrni egyébként a rossz indulatú bőrdaganatokat is.
1: Azt mondtad, hogy egy seb, ami nem gyógyul?
2: Például jellemzően a bazaliómákat szokták így nagyon sokáig csak figyelgetni adott esetben otthon, mert úgy vannak vele, hogy ez lehet egy olyan elváltozás, ami vérezget időnként, de különösebb problémát nem csinál, nem nagyon növekszik, vagy nem észrevehetően, de folyamatosan vérzik, és nem gyógyul be. Ez például bőven lehet egy bazaliuma, aminél egy sebészi eltávolítás az esetek 99%-ában megoldja a problémát, de ahhoz el is kell jutni a bőrgyógyászhoz és vagy a sebészhez, hogy megtörténjen ez az eltávolítás.
1: Ott tartunk, hogy felismertük az esetleges problémát, eljutunk az orvoshoz, és innen folytatjuk az orvosnál, mi történik, és utána, ha esetleg bekövetkezett a probléma, akkor mi mit tehetünk azért, hogy jobb legyen a helyzet. A vendégem dr. Kispál Mihály, onkológus szakorvos itt az Éles Stílus magazinban.
0: Segítünk!

0: meg nekem is jár.
1: Bizony, jár neked is a boldogság. Dest és Young Flight hallottad most itt a Petőfin Minden Magyar. Most a legfrissebb hírek következnek, vagyis a hírpercek, utána pedig majd Szájanoéval megyünk tovább.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebb információk első kézből.
3: A mikrofonnál Tóth Éva.
2: Ez a Petőfi Rádió.
4: Napos nyári idő várható, jelentős fejlesztésekre készül esztergomi gyárában a Suzuki. Megnyílt a művészetek völgye.
2: Petőfi Rádió. Közlekedés.
4: Az M5-ösön a Budapest felé vezető oldalon Örkény és Ócsa térsége között az elválasztó sávban gondozzák a növényzetet. Az 52-es és a 30-as kilométer között az aktuális munkaterület mellett lezárják a belső sávot, ha bármi rendkívülit látnak az utakon. Írják meg üzenetben a 0630-303380-as számra.
2: Petőfi Rádió.
3: Hírpercek.
4: Ságodi Attila lett a Paks 2 atomerőmű ZRT új vezérigazgatója, jelentette be a gazdasági és energetikai miniszter közösségi oldalán. Kapitány István azt írta, Ságodi Attila a vállalatvezetés és az energiaszektor területén szerzett több mint 25 éves tapasztalatával, valamint a nukleáris technológiák terén felhalmozott szakértelmével kivételesen felkészült a Paks 2 projekt következő szakaszának irányítására. A tárcavezető hozzátette, az új vezérigazgatótól elvárja az átlátható irányítást, a költséghatékony projekt megvalósítást, valamint a nukleáris biztonság legmagasabb szintű érvényesülésének biztosítását. Jövőre 11 korszerű IC motorvonat áll forgalomba a Gyesevnél. Ezt írt a közösségi oldalán a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid közölte, a klímás alacsony padlós, büfi automatákkal és kerékpártárolókkal felszerelt vonatok a Budapest-Győr-Szombathely és a Budapest-Győr-Sopron vonalon közlekednek. Hozzátente, a bővíteni tervezett IC szolgáltatáshoz szükség lesz mozdonyos vagonos szerelvényekre is. Ezek fejlesztése és újak beszerzése egyaránt szerepel a tervekben. Megerősítette, hogy a nagyobb kapacitású 400-500 ülőhelyes motorvonatok 2030-tól állhatnak forgalomba. Az új HÉV szerelvények gyártása 2028-ban kezdődhet meg. A tárcavezető hangsúlyozta, a Baross Gábor terv 10 év alatt a felére fogja csökkenteni a jelenleg 40-50 éves jármű átlag életkort. Nagy összegű fejlesztésekre készül esztergomi gyárában a Suzuki. A 76 milliárd forintos beruházás az elektromos járművek és akkumulátorcsomagok gyártását is érinti, közölte a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István hangsúlyozta, a fejlesztés célja, hogy több magyar beszállítót és mérnököt, több kutatásfejlesztést és szorosabb egyetemi együttműködést hozzon. Az esztergomi gyár mintegy 2800 embernek ad munkát. Termelésének csak nem 90%-a exportra került, tette hozzá a tárcavezető.
2: Petőfi Rádió.
3: Hírpercek.
4: Az agrárkamara átalakítása az ágazat egyik legfontosabb feladata, hangsúlyozta az agrár és élelmiszergazdaságért felelős miniszter. Bóna Szabolcs szerint a kamarának a gazdálkodók érdekeit kell szolgálnia, nem pedig a politikáit. Ezért a tárca tervezete alapján minden közpénzzel el kell számolni. A tagdíjakat felül kell vizsgálni, a működési költségeket pedig csökkenteni kell, tette hozzá a miniszter. Csökkent a foglalkoztatottak száma múlt hónapban. A KSH adatai szerint 4.646.000 dolgoztak júniusban, ami 66.000-rel kevesebb az egy évvel korábbinál. A regisztrált munkanélküliek száma május óta 5.200-zal 214.000-re nőtt. A munkanélküliségi ráta 4,4% volt. Az álláskeresők átlagosan valamivel több mint egy év alatt találnak új munkahelyet.
2: Petőfi Rádió.
3: Hírpercek.
4: Eltáborították a szennyező anyagot a fekete körösről, tájékoztatott a Körösvidéki Vízügyi Igazgatóság munkatársa. Pozsárné Kackó Zita elmondta, a teljes uszadékot, vélhetően marha fekáliát eltávolították a folyóról. A terjedés megakadályozására szolgáló merülőfalat egyelőre a helyszínen hagyják. Hozzátette, hogy a szakhatósági vízmintavételek eredményére valószínűleg hétfőig kell várni. Jelenleg általános horgászati és halászati tilalom érvényes a fekete körös teljes magyarországi szakaszán. A kormányhivatal fürdési tilalmat is elrendelte a fekete körös Gyula városerdei és Doboz Szanazugi szabad strandjain a Románia felől érkezett szennyezés miatt. Bezár az Oroszlányi hulladékkezelő, miután a másodfokú környezetvédelmi hatóság visszavonta a Vértesi Környezetgazdálkodási Kft. Telephelyének környezetvédelmi engedélyét, és azonnali hatállyal megtiltotta a tevékenység folytatását. Az élő környezetért felelős minisztérium államtitkára azt is közölte, a létesítmény végleges megszüntetésére vonatkozó terveket szeptember végéig kell benyújtaniuk a hatóságnak. Bögi Viktor a tájékoztatása szerint a vizsgálatok feltárták. A telephelyen a környező talajt és a felszín alatti vizeket is folyamatosan veszélyeztető anyagot állítottak elő. Többszöri benzolszennyezés és olajkiömlés is történt a telepen.
2: Petőfi Rádió.
3: Hírpercek.
4: Kikötőfalnak és egy zsilipkapunak ütközött Bécsnél egy dunai szállodahajó. A fedélzeten tartózkodó mintegy 200 utas közül 14-en megsérültek könnyebben, 6 embert kórházba kellett vinni. Az ütközésben a hajó orra sérült meg, de nem keletkezett rajta lék és senki nem esett a Dunába. Az utasok egy másik hajóval folytatták útjukat. A rendőrség vizsgálatot indított, a baleset okait még vizsgálják. Már 40 ezer embert kellett evakuálni Franciaországban az erdőtüzek miatt, írja az Index. Az egyik Bordótól 40 kilométerre lévő tengerparti üdülőhelyről hajókkal és a szárazföldön is menekítik az embereket. A rendkívüli hőség sújtotta délnyugat Franciaországban. Egyelőre több tűzfészek alakul ki. A lángokat egyelőre a külföldről érkező tűzoltók segítségével sem sikerült megfékezni. Spanyolországban országos veszélyhelyzetet hirdettek, miután több mint 40 ezer embert kellett kitelepíteni. Egyre több lakóház megsemmisül. 5 regionális út továbbra is teljesen le van zárva, 16 településen pedig nem működik a távközlési hálózat. Az embereket arra kérték, zárkózzanak be otthonukba. 50 fokos hőséget is mértek júliusban Líbiában. A napokban 44-49 fok volt az észak-afrikai országban. A legmagasabb értéket 50 fokot a főváros Tripoli közelében jegyezték fel. A hőhullám miatt megnőtt a klímaberendezések használata, ezért rendkívül terhelt az elektromos hálózat. Több városban áramszüneteket kellett elrendelni a kiugró fogyasztás miatt.
2: Petőfi Rádió.
3: Hírpercek.
4: Elkezdődött a Művészetek Völgye Fesztivál. 10 napon át színházi előadások, koncertek, gyerekprogramok, túrák, kézműves foglalkozások várják a látogatókat. Kapolcson, Vigánt Petenden és Talján Dörögdön. A fesztivál kiemelt célja a természetvédelem. Ennek jegyében népszerűsítik a műanyagmentes vendéglátást és a szelektív hulladékgyűjtést. Fürdőzési tilalmat rendeltek el 5 velencei tavi és egy dunaújvárosi strandon bakteriális szennyezettség miatt. Az érintett fürdőhelyek vízében a megengedett határértéket meghaladó baktériumokat mutattak ki. A szükséges intézkedéseket már megkezdték a hatóságok. Ha a vízminőség helyreáll, a strandokat újra lehet használni. Folyamatos ügyeletet lát el a Hungaroringen az Országos Mentőszolgálat és a rendőrség is a hétvégi Forma 1-es Magyar Nagydíj ideje alatt. A mentők a versenyzők biztonsága mellett a nézők megfelelő ellátására is figyelnek. A rendőrség pedig egész nap járőrözik, és helikopterrel is megfigyelik a helyszínt. A Hungaroringre tartóktól azt kérik, időben induljanak el, kövessék a rendőri jelzéseket, és csak a kijelölt parkolókat használják.
3: Petőfi Rádió. Időjárás.
4: Napos idő várható, kisebb zápor, zivatar csak északkeleten fordulhat elő. A szél délnyugatira fordul és helyenként megélénkül. A hűvös hajnal után napközben 25-30 fok közé melegszik a levegő.
2: Petőfi Rádió. Sport.
0: Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Nyágúj Gergely. A labdarúgó OTP Bankliga 2026-27-es idényének péntek esti nyitómérkőzésén a Nyíregyháza hátrányból fordítva 2-1 legyőzte a vendégét, az Újpestet. A fővárosiak 14 perc után megszerezték a vezetést, ám a második félidőben előbb Medved egyenlített, majd szappanos hibáját kihasználva Kvasina a győztes gólt is megszerezte a 86. percben. A nyírségiek 26 év után tudták ismét legyőzni a lilafehéreket. A Ferencváros augusztus 8-án a 15-szörös BL győztes Real Madrid labdarúgó csapatát fogadja felkészülési mérkőzésen a Groupama arénában. A két gárda legutóbb 1995-ben találkozott egymással, akkor a madridi 6-1-es vereséget követően az Üllői úton 1-1-es döntetlent ért el a magyar csapat. A Real július közepén kezdte el a felkészülést régi új vezetőedzőjével, José Mourinhoval, aki járt már a Groupama arénában, méghozzá a Chelsea-vel a 2014-es stadionavatón. Ezzel párhuzamosan az is eldőlt, későbbi, egyelőre ismeretlen időpontban rendezik meg a labdarúgó NB1 harmadik fordulójának rangadóját, a Ferencváros győri vendégjátékát a bajnoki címvédő Eto otthonában. A találkozó eredetileg éppen augusztus 2. hétvégéjére volt kiírva. Az összetetben élen álló Tadej Pogacsár nyerte a Tour de France 19. szakaszát Gap és Aap Dues között, ezzel tovább növelte előnyét a mezőny élén. Az őt követő belga Remco Evenepoel 2,5 perc hátránnyal a 6. lett a szakaszon, hátránya a szlovén kerekes mögött már több mint 7 perc. Pogacsár pályafutása során már 26 szakasz győzelemnél tart a francia kerékpáros körversenyen. Charles Leclerc, a Ferrari monacói pilótája nyerte a magyaródi verseny hétvége első szabad edzését a Hungaroringen. Második helyen a holland Max Verstappen végzett a Red Bull-lal, míg harmadikként a brit Lewis Hamilton zárt. Hamilton aztán megnyerte a második szabad edzést, megelőzve csapattársát, Charles Leclerc-t. Az időmérő edzésre szombaton 16 órától kerül sor, míg a 41. magyar nagydíjat vasárnap 15 órától tartják. Köszönöm figyelmüket!
3: A hírek után
2: a műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Most vissza a magyar zenékhez.

0: Élet, stílus. A Petőfi Rádió életmód magazinja. A stúdióban
1: Korcsog Laura és a vendégem dr. Kispál Mihály onkológus szakorvos, akivel a bőrdaganatokról beszélgettünk eddig is. Na és akkor most ott folytatjuk, hogy eljutunk egy orvoshoz ezekkel a problémáinkkal, esetlegesen, ahogy mondtad, hogy egy seb nem gyógyul már hosszabb ideje, vagy látunk egy gyanús anyajegyet magunkon. Megbeszéltük a szűrővizsgálatot is, hogy milyen a melanóma szűrés, mi zajlik ilyenkor. Tegyük fel, bekövetkezett a probléma és rossz indulatú mondjuk a daganat, az elváltozás. Mi történik ilyenkor?
2: Hát amikor megvan már a diagnózis, a szövettani diagnózis, az nagyon fontos, hogy enélkül nem lehet csinálni semmit. Ugye ez határoz meg mindent. Különböző protokollok vannak arra, hogy különböző bőrdaganatok esetében milyen kiegészítő vizsgálat szükséges, milyen képalkotó vizsgálat szükséges, illetve hogy a továbbiakban milyen időközönként kell adott esetben kontrollra járni. Az nagyon fontos, hogy főleg a melanóma esetében, de a többi bőrdaganat esetében is, hogy magával a diagnózissal nem ér véget a történet, nagyon fontos utána a betegkövetés, nagyon fontos utána, hogy a beteg megértse azt, hogy ha már egyszer kialakult a melanóma nála, akkor utána sokkal nagyobb eséllyel alakulhat ki még egyszer, illetve a már kialakult melanómája, hogy ne okozzon a későbbiekben gondot, ezért nagyon fontos az, hogy folyamatosan részt vegyen az időszakos kontrollvizsgálatokon, ami egyrészt egy fizikai átvizsgálást, másrészt pedig valamilyen képalkotó, például a mellkasröntgen vagy nyirokcsomó ultrahangvizsgálatokat jelent.
1: Mire kell nekik figyelniük, akiknek korábban már volt melanómájuk? Jobban kell a fényvédelemre, vagy van valami egyéb specifikus?
2: Jellemzően a fényvédelmet szoktuk mondani ilyenkor. Akinél már egyszer alakult ki valamilyen rosszindulatú bőrdaganatos elváltozás, annak mindenképpen fokozottan ajánlott, tehát ilyen esetben a maximális fényvédelmet szoktuk javasolni, ami ugye az 50 faktoros fényvédőkrém, illetve a fedett ruházat, és hát ugye a fokozott önvizsgálat, tehát ilyenkor bátorítjuk is arra őket, ha bármit észrevesznek magukon, akkor jelentkezzenek be egy vizsgálatra, hiszen ilyenkor sokkal nagyobb az esélye, hogy újabb bőrdaganat alakuljon ki. Nagyon fontos, hogy ugye a legnaposabb órákban ne tartózkodjunk, vagy csak a maximálisan szükséges ideig tartózkodjunk a napon, tehát mindenképpen a fényvédelem különböző aspektusaihoz tudok visszanyúlni.
1: Illetve a rendszeres szűrővizsgálatokhoz.
2: Természetesen.
1: Mennyi időközönként kellene járnunk?
2: Jellemzően évente nem árt, hogyha az ember ellenőrizteti az anyajegyeit, hogyha évente egyszer elmegy egy szűrővizsgálatra, de azért az nagyon fontos, hogy azzal nincsen letudva a dolog. Tehát a szűrővizsgálat egy pillanatnyi állapotot mér fel. Nyilván ilyenkor is ki lehet szűrni rosszindulatú elváltozásokat, de nagyon fontos az önvizsgálat. Tehát nagyon fontos az, hogy az ember tisztában legyen a saját bőrével, hogy a saját bőrén milyen elváltozások vannak, és hogy azoknak a változása esetén menjen orvoshoz, és ne halogassa a szakemberhez fordulást.
1: De ha jól sejtem, akkor nem életkorhoz kötött ez a betegség, akár a fiatalok körében is előfordulhat, úgyhogy nem sokára ezzel folytatjuk a beszélgetést. A vendégem dr. Kispál Mihály onkológus szakorvos itt az Élet Stílus magazinban.
0: Élet, stílus. A Petőfi Rádió életmód magazin.

0: Élet. Stílus. A Petőfi Rádió életmód magazinja. A stúdióban
1: Korcsog Laura és vendégem dr. Kispál Mihály onkológus szakorvos, akivel a bőrdaganatokról beszélgetünk. Nagyon sok mindent érintettünk már, most pedig a fiatalokra térünk egy kicsit rá, ugyanis nem korhoz kötött szerintem ez a betegség. Mennyire érinti a fiatalokat?
2: Sajnos egyre több fiatalnál veszük észre mi is. Ezt nem tudjuk pontosan, hogy mihez van köze. Nyilván itt a nem megfelelő szolárium használat az az egyik, aminek most éppen várjuk is a szabályozását, mert az az, amit nem tudok eléggé hangsúlyozni, hogy a szoláriumot mindenféleképpen kerülni kell.
1: Valóban.
2: Az gyakorlatilag nagyon nagy mértékben fokozza az is a különböző bőrdaganatok kialakulását, hiszen ott is egy koncentrált UV-fényt kap a szervezet, és ugye, hogyha valaki ezt túlzásba viszi, rendszeresen használja, akkor nem csak akkor lesz kitéve az UV-expozíciónak a szervezete, amikor ugye a tavaszi-nyári vagy a korai őszi időszakban fokozott a napsütés, hanem gyakorlatilag egész évben, és ez egy sokkal nagyobb terhelés, amit ilyen esetben az ő bőre kapni fog. És hát a fiataloknak is ugyanúgy figyelni kell, pláne azért is, mert a gyerekek fényvédelme ezért nagyon fontos, mert a gyerekkorban kialakult hólyagos napégések exponenciálisan megnövelik a felnőtt korban kialakuló melanómának vagy a más bőrdaganatoknak az esélyét.
1: Sajnos ez egy kicsit becsapós talán a melanóma, hiszen nem olyan tüneteket tapasztalunk, hogy most lázunk lenne, vagy bármi, amit észreveszünk, hanem hogyha nem jutunk el szűrővizsgálatra és nem derül ki, akkor már csak akkor tapasztalunk magunk problémát, amikor már áttétes. Jól tudom?
2: Igen, ugye, tehát a melanoma azért nagyon veszélyes, mert nagyon agresszív tud lenni, gyakorlatilag a szervezetben bárhova tud áttétet adni, és emellett van egy olyan jelenség, amikor a primer melanoma, tehát a bőrön lévő daganatos elváltozás, az el is tűnik, tehát a későbbiekben sem tudjuk lokalizálni, hogy hol volt az eredetileg problémát okozó úgynevezett primer tumor, és van nagyon sok olyan eset, sajnos egészen fiatalok, 20 éves pácienseknél is, amikor úgy derült ki a betegség, hogy már az áttétek okozta tünetek kapcsán kerültek kórházba. Legyen ez akár egy agyi áttét miatt kialakult ugye, neurológiai tünetek, ugye szédülés, fejfájás, hányinger, vagy legyen például ez egy gerincvelőben lévő áttét miatti végtaggyengeség, bénulás, és hát ugye ilyenkor futunk úgymond a beteg után. Tehát ilyenkor sokkal nehezebb egy áttétes betegséget kezelni, mint magát a primer tumort levenni, megcsinálni a szükséges időben, vizsgálatokat, és utána folyamatosan követni a beteget.
1: Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, nagyon hasznos információkat adtál nekünk.
2: Köszönöm én is.
1: Dr. Kispál Mihály onkológus szakorvos volt a vendégem ma reggel az Élet Stílus magazinban.
0: Élet. Stílus. A Petőfi Rádió életmód magazinja.

0: Szívem szerint. Ezt hallottad most itt a Petőfin, minden magyar. Szívem szerint mindenkit megmentenék, akit csak lehetne a bőrdaganatoktól. Erről beszélgettünk a mai reggelen az Éles Stílus magazinban dr. Kis Pál Mihály onkológus szakorvossal. Ez egy nagyon nehéz téma, nem volt könnyű róla beszélgetni, de ha tényleg megelőzhetjük és figyelhetünk egy kicsit magunkra, akkor tegyünk az ügy érdekében a megfelelő fényvédelemmel és a körültekintő napozással és a szolárium kerülésével. Most pedig a mesék vizére, tengerére utazunk, méghozzá a Csukás meseúra keretein belül. Ez következik most. Kellemes időtöltést!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Reklám. Valaki most nyitja ki az üzletét. Valaki most fogadja az első ügyfelét. Valaki most indítja el a vállalkozását.
4: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente több mint 7,6 millió embert érnek el Magyarországon. Hirdess rádióban, ismerd meg a rádió erejét. Miért rádió.hu?
1: A reklám után a legfrissebb információk első kézből.
2: A mikrofonnál Tóth Éva.
1: Ez a Petőfi Rádió.
5: Bővítik az esztergomi Suzuki gyárat, elkezdődött a Művészetek Völgye Fesztivál, folytatódik a napos meleg idő.
1: Petőfi Rádió. Közlekedés.
5: Erős a forgalom, így szakaszos lassulásra, torlódásra kell számítani. Az M1-es autópálya Budapest felé vezető oldalán, a Tatabánya és a Herceghalom közötti kiépített terelésben. Mindkét sávban arra szólnak az autók. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 30 30 380-as számra.
1: Petőfi Rádió.
2: Hírek.
5: Fejlesztik az esztergomi Suzuki gyárat. A beruházás az elektromos autók gyártását is érinti, közölte a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István hangsúlyozta, a fejlesztés célja, hogy több magyar beszállítót és mérnököt, több kutatásfejlesztést és szorosabb egyetemi együttműködést hozzon. A fejlesztések 76 milliárd forintból valósulnak meg. Feljelentést tett 4 Exim bankos hitel miatt a gazdasági és energetikai minisztérium. A hitelintézet összesen mintegy 1000 milliárd forint értékben adott, jelentős mértékű kölcsönt, nagy kockázatú, de gyenge biztosítékú ügyletekhez. Ezek között az egyik a volt kormány főveihez, egy másik pedig az előző kormányzat közbeszerzéseinek gyakori nyerteséhez köthető. Taxisokat ellenőriztek a főváros több kerületében a rendőrök. Két nap alatt csaknem 70 sofőrt állítottak meg. Alkoholt egyikük sem fogyasztott, de egy taxis nem használt biztonsági övet. További 10 esetben fizetési problémák, illetve terminál hiánya miatt bírságoltak. Hajó baleset történt Londonban. A Westminster hídnak ütközött a brit folyami rendőrség egyik hajója. 5 rendőr megsérült. A baleset a belvárosban a Parlament és a Big Ben óratoronynál található átkelőnél történt. A hidat később kiürítették, a forgalmat pedig leállították, vizsgálják az eset körülményeit. Elkezdődött a 35. Művészetek Völgye Fesztivál. 10 napon át színházi előadások, koncertek, gyerekprogramok, túrák, kézműves foglalkozások várják a látogatókat. Kapolcson, Vigánt Petenden és Talián Dörögdön. A fesztiválon a műanyagmentes vendéglátást és a szelektív hulladékgyűjtést is népszerűsítik.
2: Petőfi Rádió. Időjárás.
5: Országszerte napos idő várható, csak északkeleten lehet egy-egy zápor, a szél megélénkül. Délután 25-30 fok, este 16-22 fok lesz. Holnap többfelé már 30 foknál is melegebb lesz.
2: A hírek után. És most Csukás Mese Rádió. Indul a Csukás Mese óra. Petőfi Rádióban.
6: Csukás Mese Rádió.
7: Én nagyon szeretem.
8: Egy csipetnyi mese a Petőfi Rádióban. Minden hétvégén reggel 7-től. A Csukás Mese Rádió legjobb tartalmaiból válogatva.
9: Fodor Gyöngyi, a boldogság fagyi. Élt egyszer egy feltaláló, akit úgy hívtak, hogy Szálvó. Egy nap azt mondta, olyan fagylaltot szeretnék feltalálni, aminek elfogyasztásától mindenki boldog lesz. Mivel halvány fogalma sem volt, hogy kell készíteni, ezért elment a könyvtárba, és kikölcsönzött néhány szakácskönyvet. melyek kifejezetten az édességek és a fagylaltok készítésével foglalkoztak. Pár hét alatt el is olvastam mindegyiket. Sőt, azt, amelyik szerinte kimondottan jó tanácsokat adott, azt háromszor is. Miután úgy érezte, készen áll a feladatra, elment bevásárolni. Kakaót, tejet és cukrot vett. Aztán hozzáadta a derű egy kis porát, egy csepp szerencsét és egy púpos teáskanál boldogságot. Az egészet jól összeturmixolta és egy dunctos üvegbe töltötte. Az általa létrehozott massza úgy nézett ki, mint egy hagyományos csokoládéfagylalt, de Salvo tudta, hogy nem az. Az üvegre ráírta, hogy boldogság ízű csoki fagylalt, és betette a hűtőbe. Amikor lejárt a megfelelő hűtési idő, elvitte az üveget egy cukrászdába, ahol fagylaltot is árultak. Ott dolgozott a barátja Pino, aki átvette az üveget és betette a hűtőszekrénybe, mondván, hogy reggel majd azt is a pultba rakja. Másnap Salvo visszatért Pinóhoz, és nagy örömmel látta, hogy milyen sok gyerek van a cukrászda előtt, és mindegyikük csoki fagyis tölcsért tartott a kezében. A szemük csillogott, és nagyon boldognak tűntek. Ezek szerint működik a boldogság ízű fagyi.

0: Lép be velünk a mesék birodalmába. Következik egy csodás mese a Csukás Mese Rádió kínálatából. Itt a Petőfi Rádióban.
1: Szervusztok, én Stankai Ádám vagyok, a foglalkozásom újságíró és televíziós műsorvezető. Egyébként pedig nagyon-nagyon szeretem a meséket, egészen kicsi gyerekkorom óta. Remélem, hogy ti is így vagytok ezzel, és tetszeni fog, amit most elmondok nektek. Zelk Zoltán, versenyfutás. A csiga egyszer elhatározta, hogy meglátogatja rokonait. Csak hogy a csiga rokonság nagyon messze lakott, 9 réten és 3 erdőn keresztül vezetett hozzá az út. Ezt megjárni pedig egy csiga élet is kevés. 3 nap és 3 éjjel törte a fejét a rokon szerető csiga, hogyan mehetne el mégis. Végül is elindult, de még nem a rokonaihoz, hanem az erdő polgármesteréhez, a farkashoz. Ez az út is fél napig tartott, pedig csak egy tisztást kellett megmásznia. Mikor odaért, nagy tisztelettel kidugta fejét a házából, és így szólt. Nagy az én kérésem, polgármester úr. Szeretnék elmenni a 3. erdőbe lakó rokonaimhoz, de hát hogy is indulhatnék én el olyan hosszú útra? Arra kérlek, add kölcsön a nyuszi fogatot. Talán még meg is hálálom a jóságodat. Ugyan már, mivel hálálhatnád meg? Nevetett a farkas. De mert tréfás kedvében volt, így folytatta. Nem bánom, kölcsön adom a nyuszi fogatot, ha előbb versenyt futsz velem a tisztás végéig. Ha hamarabb érsz oda, mint én, akkor annyit kocsikázhatsz, amennyi csak jól esik. No, hiszen, hogy ő versenyt fusson a farkassal. Nem is látja ő már soha a rokonait. Nagy búsan útra kelt hát, estére haza is ért, és szomorúan mesélte a feleségének, hogy milyen csúfot tett vele a farkas. Na hát, ha csak ez a baj, akkor sose búsulj, felelte a felesége. Versenyt fogsz futni a farkassal, és le is győzöd. A csiga azt hitte, hogy megbolondult a felesége, de hamarosan kiderült, hogy épp ellenkezőleg. Több esze van, mint valamennyi csigának, farkasnak együttvéve. Ide hallgass! Én már holnap hajnalban elindulok, elbújok a tisztás túlsó felén, és amikor a farkas odaért, elkiáltom magam. Hopp, én már itt vagyok. Úgy sem tud megkülönböztetni minket, és azt fogja hinni, hogy te vagy az. A csiga megüzente a farkasnak, hogy reggel kiáll a versenyfutásra. Így is történt. Reggel már ott állott a farkas és a csiga a tisztás elején. 1, 2, 3, indulhatunk, kiáltott a csiga, és neki rugaszkodott, mintha meg sem akarna állni a világ végéig. A farkasnak se kellett több, nem nézett ő sem erre, csak szedte a lábait, és nekivágott a tisztásnak. De mielőtt a tisztás végére ért volna, már megszólalt a csiga felesége. Hopp, én már itt vagyok. No de ilyet, dörbögött a farkas. Hogy te előbb ide értél? Biztosan nagyon lassan szedtem a lábaimat. Szaladjunk most visszafelé, és ha megint te győzöl, akkor nem csak a nyuszi fogatot, hanem a polgármesterséget is neked adom. A csiga felesége persze nem kérette magát, ő is úgy tett, mint aki futni készül, aztán elbújt egy lapu alá. A farkas pedig futott lóhalálában, de hiába, mert a tisztás másik felé már ott kiáltott a csiga. Hopp, én már itt vagyok! Így lett a csiga az erdő polgármestere, és így lett az övé az erdő híres nyuszi fogata is.
0: Csukás mese óra a Petőfi Rádióban. Egy csipetnyi mese rádió egyfejűeknek.

nem hagynak a gyerkőcök aludni a hétvégén. Lépjetek be a mesék birodalmába. Hallgassatok csodás meséket, dalokat és vidám tartalmakat a Csukás Mese Rádió kínálatából. Induljon mesésen a hétvégét! Csukás Mese Óra a Petőfi Rádióban minden hétvégén reggel 7-től. Egy csipetnyi mese rádió egy fejűeknek.

0: Lép be velünk a mesék birodalmába. Következik egy csodás mese a Csukás Mese Rádió kínálatából. Itt a Petőfi Rádióban.
1: Csukás István. A kedves kis napsugár. Aki elmondja, Cserez Zoltán. Fiúk, lányok, figyeljetek! Hegyezzétek a fületek! A napsugár mindig fent volt, háza volt, a fényes mennybolt. Egyszer aztán januárban széjjel nézett a világban, s tündöklik, amerre jár a kedves kis napsugár. Februári felhők mögül a napsugár földre repül, körültekint kíváncsian, hogy a tölgyerdőben mi van. Lát egy kislányt meg egy őzet, a nagy hóban kergetőznek. Mókus ámul, merre jár a kedves kis napsugár? Narcisz, hunyor, iringó, tavasz vizén elringó. Virágzik a domboldal, szedj össze egy csokorral. Elolvad a hóember, nem bír a nagy meleggel. Március néz, merre jár a kedves kis napsugár? Elcseni, így csinál tréfát a hóember piros orrát. A virágot kipattintja, vizet áraszt a patakba. Április néz, merre jár a kedves kis napsugár? Lepkét, méhet megszólítja, röpüljetek szárnyat nyitva. Haló, tüskés hátú süni, ideje már előjönni. Szól a többi hétalvónak, itt a tavasz, nyár lesz holnap. Május ámul, merre jár a kedves kis napsugár? Most sokáig veletek maradok, kisgyerekek, fussatok ki a rétre, 100 virággal terítve, rózsa, zsája, margarét, tarka-barka lett a rét. Június néz, merre jár a kedves kis napsugár? Barna bőrű viháncolók, hűvös vízbe ugrándozók, simogatva sütök rátok, még ringatnak a hullámok. Július néz, merre jár a kedves kis napsugár? Áldása a nyári napnak, a földeken most aratnak. Búza sárgul, szőkül árpa, hajlongva a napsugárba. Augusztus néz, merre jár a kedves kis napsugár? Őszi égen száll a fecske, új hazáját keresgetve. A csőrét előre tolja, Afrikába tart a gólya. Színes kabátot kap a fa, piros lesz az alma arca, ködbe bújik a hegytető, hűvösebb lesz a levegő. Szeptember szól, merre jár a kedves kis napsugár? Szelet kavargat a réten, bágyattan süt fent az égen, az őszi nap alig látszik, faágakkal citerázik. Ám a réten kacagás száll, fent repül a papírsárkány. Október néz, merre jár a kedves kis napsugár? A felhőből vihar támad, hajlítgatja a vén fákat, felveri a tengert lázban, jobb ilyenkor bent a házban. Kibámulni az ablakon, még a meseszót hallgatom. November só, merre jár a kedves kis napsugár? Hull a hó a dombra, fára, öltözzetek hóruhába. Teszek rá aranygombot, barna diót, sárga makkot. Betlehem istállóban, kisded fekszik a jászolban. December szól, gyere már, te kedves kis napsugár.
0: Csukás mese óra a Petőfi Rádióban. Egy csipetnyi mese rádió egyfejűeknek.

0: Lép be velünk a mesék birodalmába. Következik egy csodás mese a Csukás Mese Rádió kínálatából. Itt a Petőfi Rádióban. Sziasztok, gyerekek! Roatis Andrea vagyok, és most egy sorozatból olvasok nektek. Hegedűs Eszter mozgásmesék. Kupak és Bödő, első rész, a nyár érkezése. A napfényes erdőben a tavasz hónapjai gyorsan elszaladtak. A virágok kinyíltak, a fák levelei sűrű lombokká terebélyesedtek, és a patak mentén az ösvények újra megteltek élettel. Az erdőlakók egyre gyakrabban jártak ki a mezőkre, hogy sütkérezzenek a napfényben. A nap egyre magasabban járt az égen, és újra tapintható volt a levegőben valami változás. Kupak és Bödő, a napfényes erdő két kis cserebogara, sok közös élményt gyűjtött a tavasz folyamán. A barátságuk egyre erősebb lett, és annyira megismerték egymást, hogy már szinte úgy viselkedtek, mint két testvér. Az egyik reggelen, a nagy tölgyfa ajtajában megállva, Kupak elégedetten szimatolt bele a levegőbe. Szemeit lehúnyta, és hagyta, hogy a kora reggeli enyhe szellő végig simítsa az arcát. Bödő kíváncsian toporgott mellette.
1: Érzed ezt?
0: Kérdezte halkan Kupak.
1: Érzem,
0: válaszolta izgatottan Bödő.
1: Mintha melegebb lenne, világosabb és a levegőnek is gyümölcsösebb az illata.
2: Bizony, azt hiszem a tavasz lassan átfordul nyárba. Ideje munkához látnunk megint.
0: És Kupak a mindenes láda felé indult. Mert Kupak és Bödő nem csak cserebogarak voltak. Ők voltak a napfényes erdő évszakbogarai. Bár nem ők teremtették az évszakokat, de segítettek az erdőnek ráhangolódni a változásra. Így minden új évszak könnyebben érkezhetett meg hozzájuk, és időben jutott el az erdő minden szegletébe. Az otthonukban lévő mindenes láda tele volt érdekes, hasznos és különleges tárgyakkal. Kupak most a láda legmélyén kezdett keresgélni, még nem előhúzott néhány aranyozott szalagot és két fényesen csillogó részpálcát.
2: Ez az, pont ezeket kerestem,
0: mondta elégedetten, majd egy pálcát és néhány szalagot Bödő kezébe nyomott.
2: Ezek mire kellenek?
0: Kérdezte Bödő, miközben forgatta a szalagot és a pálcát.
2: A fényt szoktam terelgetni ezekkel,
0: felelte Kupak nyugodtan.
2: Hogy a nyár mindenhova megérkezzen, és a napsugarak az erdő minden zegzugába eljussanak.
0: Bödő szeme felcsillant az izgatottságtól.
2: Értem már, még sosem használtam ilyen pálcákat. Én régebben mindig apró tükröcskékkel segítettem a fény útját az erdőmben,
0: mondta. Büszkén tartotta maga előtt a részpálcát, és apró szögdécselésekkel a tisztás közepe felé igyekezett. Kupak felemelte a saját részpálcáját. Abban a pillanatban a napfény aranycsíkokban siklott végig a füvön. Bödő az aranyszalagot a fák ágai közé kötötte. A szalagok megrezdültek a melegedő szélben, és mintha az egész erdő egyszerre élénkebbé vált volna. A levegő sűrűbb lett, a fény ragyogóbb, és a tücskök pedig hangosabban kezdtek ciripelni egy nyári dallamot. Kupak elégedetten körbenézett.
2: Megérkezett, mondta halkan. A nyár ideért.
0: Bödő egész testében izgatott lett. Ugrándozott és tapsolt örömében. A napfény a szemében táncolt, és minden sokkal izgalmasabbnak tűnt. Ettől a pillanattól kezdve mindent a napon akart csinálni. A napon futott, ott ugrált, ott hívta versenyre az erdő lakóit. És ha valaki megállította beszélgetni, Bödő mindig úgy helyezkedett, hogy jó melegen süsse őt a nap. Kupak észrevette ezt, és egyre gyakrabban szólt neki.
2: Gyere az árnyékba egy kicsit, túl sok lesz a napfényből.
1: Most? De hát nyár van, Kupak!
0: Kacagott Bödő, és már szaladt is tovább az erdei ösvényen. Kupak aggódva figyelte barátját. Egy idő után azonban Bödő csápjai egy kicsit lekonyultak. A mozgása egyre ügyetlenebb lett, a nevetése pedig kezdett elhalkulni.
2: Így áll egy kortyot, mondta Kupak, és a patak felé intett. Nem vagyok szomjas, legyintett erőtlenül Bödő, és még kocogott egy kört Kupak körül. Aztán még egyet. És akkor egyszer csak megingott, mintha a tisztás hirtelen megmozdult volna alatta. Úgy érezte, mintha hirtelen minden túl hangos és túl fényes lenne. Kupak! Suttogta Bödő, majd megállt és leragyott egy lapos kőre, szemét lehunyva. Kupak azonnal mellette termett.
1: Jaj, Kupak, nem érzem jól magam, mondta halkan Bödő.
2: Kupak leült mellé, és úgy helyezkedett, hogy a teste árnyékot vessen rá. Bödő nagy levegőt vett és folytatta.
1: Lehet, hogy túl sok volt a napfény.
2: Kupak bólintott, majd azon nyomban dr. Lombard házához sietett, aki szerencsére pont a tisztás szélén lakott. Nem telt el sok idő, amikor Kupak oldalán, komótos léptekkel megérkezett dr. Lombard a szarvasbogár.
3: No lám, mondta mély hangon, valaki túlságosan sok időt töltött a napon?
2: Bödő szemeit lesütve bólintott. A doktor megérintette a kis cserebogár csápját, és így szólt.
3: A nap melegít, de aki túl sokáig marad a napfényen nyáron, az rosszul lehet. Ilyenkor a testünk jelez nekünk, hogy jobb, ha vigyázunk.
2: Mit tegyünk? Kérdezte Kupak. Doktor Lombard a lombok felé nézett.
3: Több árnyékra van szükség, pihenésre és egy kis vízre.
1: De nyár van.
2: Nyüsszörögte Bödő. A doktor elmosolyodott.
3: Hát igen, pont ezért.
2: Kupak ekkor körbenézett, és észrevette, hogy az aggódó erdőlakók mind köréjük gyűltek. Levéltölcsérben vizet kínáltak Bödőnek. Valaki leveleket hozott, más ágakat gyűjtött. Nem telt bele sok idő, és egy takaros kis árnyékoló sátrat építettek. A kis levelek sűrűn fették egymást, és a fény csak apró foltokban szűrődött át rajtuk. Bödő bebújt a sátor alá. Jól esett neki a hűvös, és ahogy a patak távoli csobogását hallgatta, lassan elszenderedett. Pihent egy ideig az árnyékban, és amikor kimászott a sátorból, már sokkal jobban érezte magát. Bödő óvatosan elindult a tisztás felé. Most már nem rohangált. Játszott egy kicsit a napon, aztán visszament az árnyékba. Ivott a patak vizéből, majd megint megpihent a levelek alatt. Az este lassan ereszkedett le az erdőre. A nap már nem tűzött olyan erősen, csak lágyan simogatta a fák leveleit. Aznap Bödő megtanulta, hogy a nyár nem csak a napsütésről szól, hanem a fény és az árnyék egyensúlyáról is. Volt már olyan, hogy annyira belefeledkeztél a játékba, hogy észre sem vetted, mennyire elfáradtál? Néha, amikor nagyon jó valami, a játék, a napfény, a futkározás, könnyű figyelmen kívül hagynunk testünk jelzéseit. A lábaink lassabbak lesznek, a fejünk kicsit megszédülhet, vagy csak egyszerűen pihenni szeretnénk. Bödő ezen a napon megtanulta, hogy a nyár nem csak a napsütésről szól. A nyárban ott van az árnyék hűvössége is, ahol meg lehet állni egy kicsit. A testünk néha halkan figyelmeztet minket, és olyankor hallgatnunk kell rá. Most mozogjunk együtt! Állj fel, és képzeld el, hogy te is a napfényes erdő tisztásán vagy. Először szaladj egy helyben egy kicsit, mintha Bödő lennél, aki nagyon örül a nyár érkezésének. Most szögdécselj nagy indián szögdécselésekben. Bal tért felhúz, jobb kéz fellendít. Utána jobb tért felhúz, bal kéz fellendít. Figyelj, hogy a kezed és a lábad ellentétesen mozogjon. Állj meg egy pillanatra. Fordulj egyet jobbra, majd egyet balra. Mintha te is a fényt irányítanád a részpálcáddal. Jobbra, balra. Jobbra, balra. Vigyázz, el ne szédülj. Most állj meg! Keresd magadnak egy képzeletbeli árnyékos helyet. Hajolj le, ereszkedj négy kézlábra, és mászd be a sátor alá. Most ülj le! Vegyél egy nagy, mély lélegzetet, egy pillanatra tartsd bent,
3: majd fújt ki jó hosszan. És még egyszer. Szívd be a levegőt, tartsd bent egy kicsit, majd fújt ki lassan. Ugye milyen jó érzés a testednek egy kicsit megpihenni?
4: Ha tetszett, amit hallottál, ha szeretnél még több mesét, zenét és szórakoztató tartalmat, keresd a Csukás Mese Rádiót, ahol az egész nap mesés. Vágj bele velünk a nagy kalandokba, repülj velünk a mesék birodalmába, hiszen a jó történetek sohasem érnek véget. A jövő hétvégén is várunk 7 órától a Petőfi Rádióban.
5: Most vissza a magyar zenékhez.

0: Petőfi Rádió minden magyar, és ez a Csukás meseóra velem Korcsog Laurával. A mesék világát nem csak a rajzok és a történetek teszik emlékezetessé, hanem azok a hangok is, amelyek életre keltik a szereplőket. Vajon hogyan lesz valakiből szinkron színész? Milyen kihívásokat rejt ez a szakma, és mi kell ahhoz, hogy egy rajzfilm figura igazán szerethető legyen? Erről beszélgetünk ma reggel vendégemmel, Roat és Andreával, szinkron színésznővel, rendezővel, fordítóval és dramaturggal. Köszönöm, hogy eljöttél hozzám.
1: Köszönöm a meghívást.
0: Mesélj nekünk egy kicsit röviden arról, hogy hogyan kerültél te a szinkron színész szakmába, vagy egyáltalán hogy vonzott, vagy miért vonzott ez a világ.
1: Ez már gyerekkoromban kialakult. Volt egy szalagos magnóm, amit apukám vett nekem, és mesejátékokat vett föl rádióból, és azokat hallgattam éjjel-nappal, és azokra megtanultam azokat a jeleneteket, és mintha szinkronizálnék, ezeket fölmondtam, mert hogy ezzel fel is lehetett venni. Illetve amiket láttam a tévében, különböző, akkor még csehszlovák és egyéb mesejátékokat, meg filmeket, akkor lehalkítottam a tévét, és tényleg én így beleképzeltem, én tudtam, hogy én egyszer ezt fogom csinálni. Nem volt annyira tudatos ez gyerekként, de valahogy volt bennem egy olyan vágy, hogy én ezt szeretném csinálni. És bejött.
0: Hát nem is akárhogyan jött be, nagyon sok mindenben hallhatjuk a te csengő-bongó hangodat, többek között animációs mesefilmeknél, sorozatoknál. Milyen egy adott kis mesekaraktert, mesefigurát megformálni számodra? Milyen érzés?
1: Én nagyon szeretem a rajzfilmeket, persze azokból is van különböző kategóriák, amik közelebb állnak a szívemhez, meg egy kicsit elvontabb rajzfilmek. Én azért is szeretem egyébként az M2-s, most már M2-s rajzfilmeket, mert azok egy kicsit emberközpontúbbak, gyerekközpontúbbak, mint a nagyon csihi-puhi, bár az animék között is vannak olyanok, amik kifejezetten színvonalasak voltak. Nem a saját hangodon beszélsz. Tehát, hogy ott van egy lehetőség arra, hogy játssz a hangoddal. Tényleg nagyon sok olyan mese van, olyan rajzfilm, ami közel áll a szívemhez. Valahogy a rendező is egy kicsit terelgetett meg az eredeti színésznő hangja is hozzásegített ahhoz, hogy megtaláljam azt a lágét, amivel meg tudom szólaltatni az adott karaktert. És ez az emberfilmekhez képest, most bocsánat, hogy ezzel a szóval élek, tehát hogy a rajzfilmek egy picit nagyobb kihívás, hogy tudod azt a rajzolt karaktert életre kelteni.
0: És nem csak hogy kihívás, hanem szerintem valamilyen szinten felelősség is, ugyanis a gyerekeknek készülnek ezek.
1: Igen.
0: És nagyon nem mindegy, hogy hogyan szólaltatod meg azt az adott karaktert, nem sokára ezzel folytatjuk a beszélgetést. A vendégem Roat és Andrea itt a Csukás meseórában.

0: Ez a Petőfi Rádió minden magyar, és ez a Csukás meseóra velem Korcsog Laurával, és mai vendégemmel Roatis Andreával, szinkron színésznővel, rendezővel, fordítóval, dramaturggal. Köszönöm, hogy itt vagy velem.
1: Én köszönöm a meghívást.
0: Folytatjuk is a beszélgetést, azt már elmesélted, hogy hogyan találkoztál te először a szinkron színészettel, meg mi vonzott, hogy vonzott. Aztán most ott tartottunk, ott fejeztük be, hogy azért abban, hogy rajzfilmeket vagy animációs sorozatokat szinkronizálsz gyerekek számára, az nem csak kihívással jár, hanem rengeteg felelősséggel is. Hogyan éled ezt meg egy-egy ilyen rajzfilmre? Hogyan tudsz felkészülni?
1: Hát felkészülni különösebben nem tudok előtte. Maximum, amikor a rendező vagy egy gyártásvezető elmondja, hogy milyen produkcióra kérnek fel. Ilyenkor a rendező szokott terelgetni, hogy formáljuk meg a figurát, és akkor közösen kitaláljuk, hogy milyen vonal legyen. Persze nagyon sokat segít a külföldi kolléga, az ő hangját, hogyha alapul veszem, meg ha jó a fordítás, jobb esetben, akkor egy gördülékeny munka.
0: Tegyük fel, jó a fordítás, Jó az összhang a rendezővel, akkor szerinted mitől lesz jó egy szinkron?
1: Hát mindenképp attól, hogy azonosulni tudok akár a rajzolt karakterrel, hogyha most meséről van szó, akár egy filmbeli kitalált karakterrel, hogyha megértem a történéseket, de ebben tényleg csak a rendező tud segíteni, szóval, hogy meg azt, hogy meghallgatom, hogy a külföldi kolléga ezt hogy csinálja, és akkor a kettő egyvelegéből próbálok egy jó magyar verziót kreálni.
0: Ennyi idő után, hiszen már évtizedekről beszélünk, Amióta a szakmában vagy, mi az, ami még mindig kihívást jelent számodra, vagy mi az, amitől még mindig egy kicsit úgy izgulsz?
1: Nekem minden film, most ez lehet, hogy nagyképű hangzik, de minden film egy kihívás, mert újdonság. Én nagyon szeretek szinkronizálni. Az, hogyha mondjuk egy híresebb külföldi kollégát szólaltathatok meg magyarul, az egy külön csoda, hogy az ő bőrébe bújhatok, vagy az ő karakterének a bőrébe bújhatok. Olyankor megszűnök Roatis Andreaként létezni, és megpróbálom a hangomnak azt a lágéját felhasználni, ami a legközelebb áll a megformálandó karakterhez. És ebben vagy irányít, terelget a rendező, vagy én szabad kezet kapok, és csak akkor szól a rendező, hogyha valamit nagyon félreértek, vagy nem teljesen az ő elképzelése szerint zajlik, de hogy ez egy olyan jó leső folyamat, amikor úgy kísérletezgethetsz, hogy mi az, ami még jól áll a figurának.
0: Szerintem egyébként sok kisgyermek álma, amellett, hogy kukás legyen, vagy tűzoltó, hogy szinkron színész lehessen.
1: Biztos vagyok benne.
0: Mit üzennél azoknak, akiknek mondjuk a gyerkőcei már kicsit látszik rajtuk, hogy vonzódnak e felé?
1: Én biztatok mindenkit, hogyha látja a gyermekében azt, hogy van hozzá affinitása, érdeklődési köre, hogy próbálják. Egyébként engem is, hogyha így visszaemlékszem még így a szüleim elmondására, a villamoson szólította meg anyukámat, nyilván én erre nem emlékszem, csak anyukám elmondása szerint volt így, hogy a villamoson megszólított egy néni, mert én folyton verseket mondtam, meg mondókákat, meg énekeltem, és akkor anyukámnak mondta, hogy ő kifejezetten javasolja, hogy ezt a kislányt valamerre tereljük a művészetek felé, ami csak akkor volt már érdekes, amikor ez ugye óvodás koromban volt, és általános iskolát kerestek nekem, és én a Magyar Rádió gyermekkórusába jártam akkor, tehát oda felvételizni kellett, úgyhogy én 6 éves koromtól oda jártam, és valószínűleg onnan már elindult egy folyamat, mert kicsit más volt a gyerekek összetétele, ugye mi kóruspróbára jártunk, utaztunk, a zene, tehát a művészetek egy picit más hangsúlyt kaptak, és szerintem ez gyerekkorban eldől, hogy valaki, ha valaki vonzódik ehhez, ugyanezt tudom tanácsolni azoknak a szülőknek, akik azt látják, hogy a gyereknek be nem áll a szája, folyamatosan idéz a mesékből, énekel, mondókázik, hogy próbálja meg.
0: Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, és hogy itt jártál nálam.
1: Én is köszönöm.
0: Roatis Andrea, szinkron színésznő, rendező, fordító, dramaturg volt nálam ma reggel a Csukás meseórában.
2: Akinek

0: Diaz Menta, Hidegen, ezt hallottad most itt a Petőfin Minden Magyar. Micsoda dalok itt a reggelben, kérem szépen, hihetetlen. Nem sokára 8 óra lesz, a legfrissebb hírek következnek, utána pedig folytatjuk ezt a hihetetlen magyar zenei sort, méghozzá a Honey Bees dalával.
1: Te valahogy más vagy, miért fordulok utánat, pedig jobb dolgom is sokat elérted, én is elhittem.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
3: Műsorajánló. Mesés sorozatok a Csukás Mese Rádióban. Augusztus 5-től új mesesorozat a Csukás Mese Rádióban. Minden hétköznap este 7 órától. Louis Láma kalandjai. Tanúságos mesesorozat egy kíváncsi fiatal lámáról, aki messzi földről érkezett hozzánk, és rácsodálkozik, hogy a világ nem csak mozdulatokból, hanem szavakból is áll. Lovasné Kozma Anikó mesesorozatát Kassai Kata meséli el. Hallgasd a Csukás Mese Rádió legújabb mesesorozatát augusztus 5-től minden hétköznap este 7 órától. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
4: A műsorajánló után
2: a legfrissebb információk első kézből.
4: A mikrofonnál Tóth Éva.
2: Ez a Petőfi Rádió.
5: Folytatódnak a fejlesztések a győri vasútvonalon, több strandon is betiltották a fürdőzést. Marad a napos meleg idő eső nélkül.
2: Petőfi Rádió, közlekedés.
5: Erős a forgalom, így szakaszos lassulásra, torlódásra kell számítani az M1-es Budapest felé vezető oldalán, a Tatabánya és Herceghalom között kiépített terelésben. Mindkét sávban arra szólnak az autók. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630-303380-as számra.
2: Petőfi Rádió.
4: Hírek.
5: Korszerű IC motorvonatok állnak forgalomba jövőre a Gyesevnél, írt a közösségi oldalán a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid közölte, klímás, alacsony padlós, büfi automatákkal és kerékpártárolókkal felszerelt vonatok a Budapest-Győr-Szombathely és a Budapest-Győr-Sopron vonalon közlekednek. Ságodi Attila lett a Paks 2 atomerőmű ZRT új vezérigazgatója, jelentette be a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István elmondta, elvárja az új vezérigazgatótól az átlátható irányítást, a költséghatékony projekt megvalósítást, valamint a nukleáris biztonság legmagasabb szintű garantálását. Kinevezték a Nemzeti Filmintézet ideiglenes döntőbizottságait. Az átmeneti testületek elsődleges feladata a pályázatok feldolgozása és elbírálása, valamint az átmenet biztosítása a folyamatban lévő projekteknek. A filmszakmai és televíziós döntőbizottság összetétele megegyezik. Mindkét testület elnöki feladatait Tóth Csaba producer látja el. Az átmeneti időszakban a Filmintézet nem fogad pályázatokat. Átfogó vizsgálatokat rendeltek el a 60 pusztai telepen. Az állattartási szabályok betartására kért kivizsgálást az élő környezetért felelős miniszter. Gajdos László emlékeztetett arra, több állattartására nem kértek engedélyt. A nem megfelelő kerítés miatt 3 zebra kiszökött és elpusztult a hidegben. Tilos fürdeni 5 velencei tavi és 1 dunaújvárosi strandon. Az érintett fürdőhelyek vizében a megengedett határértéket meghaladó Enterococcus baktériumot mutattak ki. A szükséges intézkedéseket már megkezdték a hatóságok. Ha helyreáll a vízminőség, akkor a strandokat újra lehet használni.
4: Petőfi Rádió. Időjárás.
5: Országszerte napos idő várható, csak északkeleten lehet egy-egy szápor, a szél megélénkül. Délután 25-30 fok, este 16-22 fok várható. Holnap már 30 foknál is melegebb lesz.
4: A hírek után
2: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
4: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Itt a mikrofonnál Korcsok Laura, és most játszunk egyet. Mit szólsz így 8 óra után? Az lesz a feladat, hogy elképzeled a következő dalnál, mint hogyha valaki kellemetlen szagú lenne. Nyilván nem erről szól a dal, de vicces lehet, így is próbáld ki. Így játszom, ez szól most.
2: Itt egy újabb óra.
4: Kész

0: Edénest hallottad most itt a Petőfin Minden Magyar. Július 22-én, azaz most szerdán elstartolt Debrecenben a Campus Fesztivál, és már az első napon a nagyágyukat bevetették. Azaria, Bájalex, Betonhofi és a BSV is színpadra lépett idén először a nagy színpadon. Ráadásul egészen korán magukhoz képest, ilyenkor szoktam kelni, szóval köszi, hogy itt vagytok, fogalmazott BSV Gaben. Ugyanis korán, ilyen 18 óra 20 körül kezdték a koncertet, de nagyon felpörgették a hangulatot, már nagyon sokan várták őket is, és így elindult a Campus Fesztivál, ami a mai napon is tart még. Ráadásul ma Paulina, Manuel, Valmar, Halott Pénz és a Scooter lesz ott a nagy színpadon. Hát most akkor menjünk is tovább egy olyan dallal, amiben a Valmar egyik tagja Marics Peti is énekel. A Kuplung zenekar következik most itt a Petőfin.
1: Sziasztok, Marics Peti vagyok.
2: Sziasztok, Kirádi Marcell vagyok.
3: Sziasztok, Ember Márk vagyok a Kuplung zenekarból, és ez itt az új dalunk, a Nyomod a gázt, itt a Petőfi Rádióban.
4: Tudom,
5: újabb magyar zene.

Viktort hallottad most itt a Petőfin Minden Magyar, akinek egyébként július 19-én megjelent egy új albuma, My Name is Viktor címen, és egyébként saját bevallása szerint az első három dal a régi új Viktorra jellemző, nagyon sajátjainak érzi azokat a dalokat, az utána lévő dalok pedig más irányokat vesznek. Itt közreműködéseket lehet találni, illetve magyar dalokat is, és hát forgattak egy klippet a Sorry Not Sorry dalához is, amiben viszont Lindától, a testvérétől kezdve Lengyel Johannán át nagyon sok zenészbarát szerepel a klipben, nagyon jó hangulatú lett, úgyhogy mindenféleképpen nézd meg a YouTube csatornáján az egész albumot is akár, vagy ezt a Sorry Not Sorry című dalát. És hát azt mondta Viktor, hogy miután megjelent az album, még megírt 4 erősebb dalt saját bevallása szerint, úgyhogy várhatunk még tőle abszolút újdonságokat. Most viszont váratlan nyár. Ez szól itt a Petőfin.

Odaadom, ezt hallottad most Paulinától itt a Petőfin Minden Magyar. Paulinát délután Debrecenben csípheted el, 5 órakor ugyanis a Campus Fesztivál nagy színpadán lép majd fel, de felléphet ezen a nagy színpadon is, ráadásul az első napon Báj Alex és a Slepje, akik hatalmas bulit csaptak a BSV után, már egy bejáratott közönség várta őket, és hát nem hagyta őket cserben, sláger követett slágert, kapcsolódott a rajongóihoz, igyekezett elérni a lelkükig. Báj Alex igazi veteránnak számít egyébként itt már, 9. alkalommal állhatott a nagy színpadra, és elmondása szerint Debrecen és a Campus Fesztivál különleges számára, itt mindig otthon érezheti magát. Minden évben várja ezt a fellépését, és ez az őszinte szeretet tükröződött is az előadásában, mint ahogyan itt a Petőfin is nem sokára, ugyanis az Én Országom, ez következik.

idebent, ezt hallottad most itt a Petőfin Minden Magyar, és hát van az úgy, hogy idebent, saját magunkkal kapcsolatban ellentétekbe ütközünk, és hát most is egy ellentétekbe fogunk ütközni a Szolvév jóvoltából. A hírek után ezt játszunk.

0: műsorszám termék megjelenítés tartalmazott.
1: Műsorajánló.
2: A nyár slágerei, turisztikai és kulináris újdonságok és sokszínű program lehetősége Kárpát-medence szerte. Nyár 26. Hétfőtől szombatig 10 órától, vasárnap 6 óra 45 perctől a Dunán.
3: A műsor és a lovakkori nyári kalandok támogatója a Hotel Kapitány Wellness Sümeg.
1: A műsorajánló után
0: a legfrissebb információk első kézből.
1: A mikrofonnál Tóth Éva.
0: Ez a Petőfi Rádió.
4: Új vonatok állnak forgalomba a győri vasútvonalon, megdőlt az országos hidegrekord. Folytatódik a napos idő eső nélkül.
0: Petőfi Rádió. Közlekedés.
4: Felborult egy kis teherautó az M1-es autópályán Hegyeshalom felé a komáromi terelésben. A 85-ös kilométernél a saját oldalán haladó külső sávot zárták le. Az átterelt sávon jól lehet haladni, 1-2 kilométeres a torlódás. Ezen a hétvégén rendezik a 41. Forma 1-es Magyar Nagydíjat Mogyoródon a Hungaroringen. Már ma erős forgalomra kell készülni az M3-as autópályán. Mogyoród térségében mindkét irányból, valamint a 3-as főúton Kerepes környékén. Mogyoród és Kerepes térségében jelentősebb torlódásokra, rendőri forgalom irányításra kell számítani. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 30 30 380-as számra.
0: Petőfi Rádió.
1: Hírek.
4: Korszerű intercity vonatok állnak forgalomba jövőre a Gyesebnél. Ezt írt a közösségi oldalán a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid közölte, klímás, alacsony padlós, büfé automatákkal és kerékpárokkal felszerelt vonatok a Budapest-Győr-Szombathely és a Budapest-Győr-Sopron vonalon közlekednek. Fejlesztik az esztergomi Suzuki gyárat. A beruházás az elektromos autók gyártását is érinti, közölte a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István hangsúlyozta, a fejlesztés célja, hogy több magyar beszállítót és mérnököt, több kutatásfejlesztést és szorosabb egyetemi együttműködést hozzon. A fejlesztések 76 milliárd forintból valósulnak meg. Szakértők egyeztetnek a budapesti planetárium sorsáról, jelentette be a tudományos és technológiai miniszter. Tanács Zoltán közölte, megvitatják, hogy a 2017-ben bezárt csillagvizsgálót hogyan lehet újra nyitni. Több lehetőséget is megvizsgálnak. Az ideiglenes újranyitástól a felújításon át egy teljesen új modern tudományos múzeumi és élményközpontig. Kigyulladt egy panelházat a Bányai Sárberki lakótelepen. A 10 emeletes épületet 23 embernek kellett elhagynia. A lángok egy 7. emeleti lakásban csaptak fel, kiégett egy szoba. A tüzet eloltották, senki nem sérült meg. Megdőlt az országos hajnali hidegrekord. A Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei Lénárd-Darócon 4,6 fokot mértek, közölte a Hungaromet. A korábbi rekord 4,7 fok volt, amit 40 éve rögzítettek Gajatetőn.
1: Petőfi Rádió. Időjárás.
4: Országszerte napos idő lesz, csak északkeleten lehet egy-egy zápor, a szél helyenként megélénkül. Délután 25-30 fok, este 16-22 fok lesz. Holnap már 30 foknál is melegebb várható.
1: A hírek után
0: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
1: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
5: Nagyon nagy bajban vagyok, mert nagyon sok mindent szeretnék neked mesélni a délelőtt folyamán, és már 9 óra után vagyunk, úgyhogy rohamosan telik az idő. Korcsok Laurát hallod éppen, és a folytatásban pedig a Soulwave dalát játszom neked. Ellentétek? Ez szólkezdésképp.
0: Itt egy újabb óra.

Minden magyar, ez a Petőfi Rádió. Említettem, hogy nagyon sok mindent szeretnék neked mesélni a délelőtt folyamán. Az egyik ilyen, az nem más, mint a Strandok Éjszakája, ugyanis a Magyar Fürdőszövetség kezdeményezésére már 17. alkalommal rendezik meg a Strandok Éjszakáját július 3. hétvégén, és ez pont mostanra esik, így ez idén sincs másképp. Tucatnyi fürdő csatlakozik országos Strandok Éjszakája programhoz, és már idén egyébként több strand regisztrált, mint tavaly, úgyhogy megdöntöttük ezt a rekordot is. Nagyon jó kis kezdeményezés szerintem, mert ilyenkor éjszakába nyúlóan zenés, fürdőzésre változatos szauna programokra lehet ellátogatni, illetve én kinéztem magamnak egy retrodiszkós zumbát is a strandon. Fantasztikus programok. Nem sokára még mondom, hogy milyen érdekességek lehetnek még a Fürdők Éjszakájával kapcsolatban. Úgyhogy most megyünk is tovább. Senki, ez szól, aztán majd jövök a részletekkel.

a Petőfi Rádió minden magyar. Én úgy gondolom, hogy egy zenekar életében mindig előfordul bizonyos időközönként egy-egy kis busz lerobbanás, vagy autó lerobbanás, miközben koncertre tartanak. Így volt ez a következő zenekarral is, akik a Stuttgarti Liszt intézet meghívására érkeztek Németországba, és hát itt sikerült jó messze az otthonuktól lerobbanniuk, és hát kétségbe esetten gondolkodtak, törték a fejüket, hogy hogyan is tovább. Meglett a megoldás, ugyancsak 4 órát késtek a koncertről, de minden jól alakult, és a német ajkúak csak úgy ropták a koncertjükre, amellett persze, hogy nem értettek egy szót sem abból, amit ők énekelnek, hiszen ők nagyon szövegcentrikusak. Na hát, nem is húzom tovább, elárulom, hogy ki ez, vagy mi ez a zenekar. Kávészünet, róluk van szó, ők jártak Stuttgartban a Liszt intézet jóvoltából, és hát a következő dal is tőlük szól, ezt játszom most itt a Petőfin.

Minden magyar, ez a Petőfi Rádió. Most tartunk egy kis közvéleménykutatást. Mindenki emelje fel a kezét, aki szereti a BSV és Nagy Bogi új közös dalát, az Always Be Mine-t. Látom, látom, nagyon sokan felemeltétek a kezeteket. Nem, sajnos nem látok senkit, hiszen itt ülök egyedül a stúdióba, úgyhogy kérlek, írd meg nekem üzenetben a 0630 3030 380-as telefonszámra, akár SMS-ben, akár Viberen, hogy szereted-e ezt az új dalt, illetve szereted-e a közreműködéseket, mert Nagy Bogi előszeretettel kapcsolódik be egy-egy zenekarhoz, egy-egy előadóhoz pár dal erejéig. Ha szereted ezt a dalt, akkor neked küldöm. Ha még nem hallottad, akkor jól figyelj, ha pedig nem szereted, akkor remélem most majd megszereted, hiszen a BSV-től és Nagy Bogitól szól a következő dal, az Always Be Mine, itt a Petőfin.

Minden magyar, ez a Petőfi Rádió. Na, felkeltettem az érdeklődésedet a strandok éjszakájával kapcsolatban, ugye? Ha igen, akkor figyelj, mert a hírek után nem sokára hozok még érdekességeket, hogy hova érdemes ellátogatnod ma este. Előtte azonban a hírek, utána pedig ezzel a dallal

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
1: De az is a küldetésünk, hogy országszerte elmélyítsük a Kresszel kapcsolatos ismereteket.
2: Az online tesztet kitöltő legjobb 10 játékos, akik a televíziós döntőben a Kressz témájában mérik összetudásukat.
1: Merre mennél az autóddal, ha innen jönnél? Mi ennek a jelző táblának a jelentése, Vivien? Mi a helyes áthaladási sorrend?
2: Nagy diák teszt. Vasárnap 17 óra 40 perckor az M5 műsorán.
3: A műsorajánló után
0: a legfrissebb információk első kézből.
3: A mikrofonnál Tóth Éva.
0: Ez a Petőfi Rádió.
4: Ismét megsértette egy drón a román légteret, megdőlt az országos hidegrekord. Marad a napos idő eső nélkül.
0: Petőfi Rádió. Közlekedés.
4: Baleset történt az M1-es autópályán, Budapest felé a Tatabánya és Herceghalom között kiépített terelésben, Bicske térségében. A 37-es kilométernél lezárták a Hegyeshalom felé vezető oldal belső sávját. Mindkét sávban arra szólnak az autók a Tatabánya és Szárliget közötti szakaszon. Ott 10 kilométeres a torlódás, aki teheti másik útvonalat válasszon. Ezen a hétvégén rendezik a 41. Forma 1-es Magyar Nagydíjat Mogyoródon a Hungaroringen. Már ma erős forgalomra kell készülni az M3-ason, Mogyoród térségében mindkét irányból, valamint a 3-as főúton, Kerepes környékén is. A fővárosból kifelé haladva az M3-as autópályán, a 13-as és a 18-as kilométer között a leállósávot csak a kiemelt vendégek használhatják. A nagy közönség a versenypályát a 19-es és a 23-as kilométernél lévő kihajtón keresztül tudja megközelíteni. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 30 30380-as számra.
0: Petőfi Rádió.
3: Hírek.
4: Újabb a román légtérbe behatoló drónt lőtt le a román légierő ma reggel 10 kilométerre a Duna-Delta legdélibb településétől, Szent Györgytől, közölte a román államfő. Tájékoztatása szerint a pilóta nélküli szerkezetet egy román pilóta lőtte le egy F-16-os vadászgéppel. Tegnap hasonló incidens történt Románia délkeleti részén. Az volt az első pilóta nélküli repülőszerkezet, amelyet az orosz-ukrán háború kitörése óta lelőttek Románia területén. Feljelentést tesz 4 Exim bankos hitel miatt a Gazdasági és Energetikai Minisztérium. A hitelintézet összesen mintegy 1000 milliárd forint értékben adott jelentős mértékű kölcsönt nagy kockázatú, gyenge biztosítékú ügyletekhez. Ezek között az egyik a volt kormány főveihez, egy másik az előző kormányzat közbeszerzéseinek gyakori nyerteséhez köthető. Minisztériumi vizsgálat indult a parlamenti választás után 3 nappal megítélt 500 millió forintos támogatás miatt. A pénzt a Magyar Turán Alapítvány kapott a Kulturális és Innovációs Minisztériumtól, közölte a kultúráért felelős államtitkár. Nagy Ervin hozzátette, Hankó Balázs miniszter tárcája közvetlenül a választások előtt és után összesen 3 milliárd forint értékben ítélt meg támogatásokat különböző szervezetek. Ezek jogszerűségét és a közpénzek felhasználását vizsgálják, és hogyha kell, jogi lépéseket tesznek. Megdőlt az országos hajnali hidegrekord. A Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei Lénárt Darócon 4,6 fokot mértek, közölte a Hungaromet. A korábbi rekord 4,7 fok volt, amit 40 éve rögzítettek Gajatetőn.
3: Petőfi Rádió. Időjárás.
4: Országszerte napos idő valószínű, csak északkeleten lehet egy-egy zápor, a szél helyenként megélénkül. Délután 25-30 fok, késő este 16-22 fok várható. Holnap már 30 foknál is melegebb lesz.
3: A hírek után
0: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
3: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
5: Nincs is jobb program, mint a szombat délelőttöt együtt tölteni, én Korcsok Laura vagyok, és július 25-e, 10 óra múlt, és hát utazunk is tovább, és talán egy jobb program lehet az a Strandok éjszakája. Erről mondok nem sokára érdekességeket.
0: Itt egy újabb óra.

című dalt hallottad most itt a Petőfin Minden Magyar. Ma ér véget a Campus Fesztivál Debrecenben, de ma még tessék el nagyot tombolni, hiszen Paulina koncert lesz, Manuel, Valmar, Halott Pénz, Scooter, Analóg Balaton 30Y, LL Junior, és még sorolhatnám. És ezek után már csak párat kell aludni, és kezdődik a Sziget Fesztivál, amit biztosan nagyon-nagyon sokan vártok már. És hát vannak azok a bizonyos kuponos napok, amikor az üzlet olcsóbban lehet vásárolni a kuponok segítségével. Hát és ilyenkor nagyon örülünk, mikor van egy nulladik nap is, de én mínusz egyedik napról még nem hallottam, viszont a Sziget esetében igen, ekkor lesz a Bródi Dalok napja, ahol hihetetlen fellépők lesznek. Azariától kezdve Betonhofin át a Blaha Louisianáig, Charlie, Deák Bill Gyula, Gubik Petra, Hiperkarma, Konzsuzsa, Lábas Viki, Lovasi András, Kis Tibi, Ivan and the Parazol, Müller Péter, Sziami, és még sorolhatnám, nagyon-nagyon sokan ott lesznek, úgyhogy nem érdemes ezt a mínusz egyedik napot sem kihagynod, ahogyan a következő dalt sem. A galaxisokat játszom neked, itt a

okos, keresem az utam, ezt hallottad most itt a Petőfin Minden Magyar. És hogyha te is keresed az utad a mai estére, akkor ne keresgélj tovább, ugyanis ajánlok neked egy fantasztikus programot, hiszen július 3. hétvégén mindig a strandok éjszakájája a főszerep, ez most sincs másképp, a mai napon ehhez az eseményhez csatlakozhatsz. A fürdők többségével jellemzően zenés éjszakai fürdőzésre számíthatsz, ahol a hangulatról DJ-k gondoskodnak, és esetenként akár zumba oktatók. Lesznek olyan helyszínek is, ahol élő zenével teszik még különlegesebbé az estét, ilyen például a siófoki fürdő, vagy Nyírbátoron a sárkánygyógyfürdő, vagy a ceglédi fürdőben például az Animal Cannibals lép majd idézőjelesen színpadra, és hát milyen jó lehet a medencében, a vízben lubickolva hallgatni egy takarító nőt. Ezt hallod most

Már nem félek a sötétben, ezt hallottad most itt a Petőfin Minden Magyar. Nagyon remélem, hogy te sem félsz a sötétben. Bár egyébként ma a strandok éjszakáján nem lesz olyan nagyon sötét, hiszen DJ-k és hangulatfények fogják biztosítani a fantasztikus szórakozásodat. Képzeld, habpartitól kezdve szauna felöntéseken át, zenés éjszakai fürdőzés, búvárkodás, víz alatti fotózás, gyógytorna, akvazumba, strandröplabda, akár strandmozi, nem is tudom, hogy mit hagytam ki, hihetetlen programok lesznek. Különböző strandokon, fürdőkben különböző programok várnak majd téged, úgyhogy érdemes felmenned a strandok éjszakájának a weboldalára, ahol van egy egészen hosszú Excel arról, hogy hol mi található meg, úgyhogy ezt érdemes megnézned, mielőtt döntesz a több mint 50 hely közül, hogy hova mennél ma este. Én nagyon nehezen tudok dönteni, engem nagyon csábít a retro diszkós zumba, úgyhogy lehet, hogy emellett teszem le a voksomat. De mielőtt döntenél, nézd végig mindent, most pedig Telehold, szerenádozó. Ezt játszom itt a Petőfin.

0: A The Bieberst hallottad most itt a Petőfin Minden Magyar. Közösen befordulunk a konyhára. 11 óra után kezdődik a Befordultam a konyhára című magazinműsor. Kis Marian lesz a vendégem. Utazó séf, dietetikus, hogy tarts velünk a továbbiakban is. Most a legfrissebb hírek következnek. Utána pedig az Imago Mundi dalával kezdünk. Húz, ezt játszom majd.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Műsorajánló.
3: Magyar filmklasszikusok, ismeretterjesztő műsorok és a legkedveltebb régi magyar rajzfilm sorozatok az M1 műsorán.
2: A műsorajánló után
1: a legfrissebb információk első kézből.
2: A mikrofonnál Tóth Éva.
1: Ez a Petőfi Rádió.
4: Új vonatok állnak forgalomba a győri vasútvonalon, megdőlt az országos hidegrekord. Folytatódik a napos idő eső nélkül.
1: Petőfi Rádió, közlekedés.
4: Baleset történt az M1-es autópályán Budapest felé a Tatabánya és a Herceghalom között kiépített terelésben, Bicske térségében. A 37-es kilométernél lezárták a Hegyeshalom felé vezető oldal belső sávját. Mindkét sávvonalra szólnak az autók a Tatabánya és Szárliget közötti szakaszon. Már több mint 10 kilométeres a torlódás. Aki teheti, másik útvonalat válasszon. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630-3030-380-as számra.
1: Petőfi Rádió.
2: Hírek.
4: Korszerű IC vonatok állnak forgalomba jövőre a Gyesebnél. Ezt írt a közösségi oldalán a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid közölte, klímás, alacsony padlós, büfi automatákkal és kerékpártárolókkal felszerelt vonatok a Budapest-Győr-Szombathely és a Budapest-Győr-Sopron vonalon közlekednek. Ságodi Attila lett a Paks 2 atomerőmű ZRT új vezérigazgatója, jelentette be a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István hozzátette, az új vezérigazgatótól elvárja az átlátható irányítást, a költséghatékony projekt megvalósítást, valamint a nukleáris biztonság legmagasabb szintű érvényesülésének garantálását. Elkezdődött a 35. Művészetek Völgye Fesztivál. 10 napon át színházi előadások, koncertek, gyerekprogramok, túrák, kézműves foglalkozások várják a látogatókat Kapolcson, Vigánt Petenden és Talján Dörögdön. A fesztiválon a műanyagmentes vendéglátást és a szelektív hulladékgyűjtést is népszerűsítik. Megdőlt az országos hajnali hidegrekord. A Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei Lénárd Darócon 4,6 fokot mértek, közölte a Hungaromet. A korábbi rekord 4,7 fok volt, amit 40 éve rögzítettek Gajatetőn.
1: Petőfi Rádió. Sport.
5: Jó napot kívánok, a sporthíreket Csík Dánieltől hallják. A Nyíregyháza nyerte a labdarúgó NB1 új idényének első mérkőzését. A nyírségiek hazai pályán egy gólos hátrányból fordítva 2-1-re győzték le tegnap az Újpestet. Budapestre látogat a Real Madrid labdarúgó csapata. A Ferencváros ugyanis augusztus 2. hétvégéjén felkészülési mérkőzésen látja vendégül a spanyol sztárcsapatot. Az augusztus 8-án 19 órakor kezdődő találkozó miatt elhalasztották az erre a napra kiírt Győr FTC bajnoki rangadót. A párbajtőröző Nagy Blanka 2 győzelemmel 8-at döntős a Hongkongban zajló vívó világbajnokságon, ahol ugyanebben a fegyvernemben az olimpiai bronzérmes Muhari Eszter második mérkőzésén kikapott, így kiesett. A férfi tőrözőknél Dósa Dániel a hazaiak címvédőjét legyőzve bejutott a legjobb 8 közé, Szemes Gergő viszont búcsúzott a 16 között. A két Ferrari fölényét mutatta a 41. Forma 1-es magyar nagydíj pénteki napja. Az első szabad edzésen Charles Leclerc, a másodikon a 7-szeres világbajnok Lewis Hamilton volt a leggyorsabb. A Forma 1-es magyar nagydíj programja 12 óra 30 perctől a harmadik szabad edzéssel folytatódik. A címvédő és összetettben is vezető Tadej Pogacar nyerte a francia kerékpáros körverseny 19. szakaszát. A szlovén klasszis a hajrában előzött a legendás hegyi befutóval záruló etapon. Ezzel nagy lépést tett a végső győzelem felé. Köszönöm a figyelmet, viszont hallásra!
2: Petőfi Rádió. Időjárás.
4: Országszerte napos idő valószínű, csak északkeleten lehet elszórtan egy-egy zápor, a szél megélénkül. Délután 25-30 fok, este 16-22 fok várható. Holnap már 30 foknál is melegebb lesz.
2: A hírek után
1: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz,
2: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Itt vagy még velem, mert remélem, hogy igen, 11 óra múlt a mikrofon mögött még mindig Korcsok Laurát hallod, és nem sokára a vendégemet, Kis Mariant, utazó séfet, ugyanis kezdődik a Befordultam a konyhára. Tarts velünk a kezdésben!

0: Ez a Petőfi Rádió minden magyar, én pedig Korcsog Laura vagyok. Ez a Befordultam a konyhára, és a mai vendégem Kis Marian, utazó séf, dietetikus, a Magyar Rákellenes Liga tiszteletbeli tagja. Köszönöm, hogy itt vagy velem.
1: Köszöntöm a hallgatókat, köszönöm a meghívást.
0: Kezdjük egy kicsit a titulusaiddal, menjünk végig rajtuk. Először is talán kezdjük a Magyar Rákellenes Liga tiszteletbeli tagjával, ugyanis ma reggel dr. Kispál Mihállyal beszélgettem onkológus szakorvossal a bőrdaganatról, vagyis hát a különböző típusairól, úgyhogy kicsit mesélj nekünk arról, hogy ez a gyakorlatban mit jelent így a séf szakmádat illetően.
1: Ez nekem úgy jött ez a lehetőség, hogy a nagymamám meghalt Merákban 2010-ben.
0: Részvétem.
1: És ez nagyon megviselt, és akkor volt egy barátnőm, aki az intézetben dolgozott, és akkor találkoztunk, beszélgettünk, és mondta, hogy mit lehetne csinálni, meg hogy is mondtam, hogy én nagyon szívesen kapcsolódok hozzátok, hogy az én szakmámmal hogyan tudunk segíteni a betegeken. És akkor kitaláltuk, hogy létrehozunk egy nem is alapítványt, hanem egy klubot, annak, aminek az volt a neve, hogy a Fakanál Klub. És ide mindenki jöhetett, itt csináltunk mindenféle finomságokat, és akkor én megpróbáltam elmagyarázni, hogy mit lehet enni, tehát hogy a kemoterápia után, mert ugye mindenki megijed, meg mindenki azt mondja, hogy diétázni kell, nem szabad diétázni. Tehát, hogy így is a kemoterápia az nagyon sokat elvesz az emberből. Tehát meg kell nézni, ugye fel kell keresni, ugye az orvosával kell konzultálni. Én dietetikus vagyok, tehát nem orvos. Abban tudok segíteni, hogy mik azok az antioxidánsok, amik segítenek abban, hogy a szervezet hogyan vegye föl jól a táplálékot. És nagyon fontos az, hogy az emberek nem mindig egy dologban kapaszkodjanak, hanem igenis tessék olvasni, utána olvasni, konzultálni orvosokkal, dietetikusokkal, akik endokrinológussal, akik segítenek. Tehát, hogy már nagyon szépen előre haladott állapotban van a rákkutatás, én mindig azt mondom, hogy szakemberrel kell beszélni. És akkor így alakult ki ez a Fakanál Klub, és mindig így összegyűltünk jó sokan, és mindenki elmondta, hogy milyen rákban van, milyen típusú rák, hogyan gyógyul, milyen esélyei vannak, és igen, ez egy nagyon-nagyon nehéz téma, engem is nagyon megvisel, most már tudok róla beszélni, úgyhogy azt mondom, hogy a nagymamám ebben halt meg, én mellette nőttem fel kisgyerekként, nekem nagyon-nagyon fontos, az édesanyám mellett nagyon-nagyon fontos volt, hogy minden, amit hozok, meg tudok, azt ugye az anyukámtól és a nagymamámtól, ez pedig az édesanyámnak az anyukájáról beszélünk, az nekem egy érvágás volt teljes mértékben, és pontosan tudom, mert végignéztem, egy évig küzdöttünk az életéért azért, hogy bizonyos stádiumokban, mikor hullámokban az ember rátör a rosszulét, főleg a sugár vagy a kemoterápiai kezelés után, ez hogyan tudjuk neki csökkenteni ezeket a fájdalmakat, és nem minden esetben gondolom azt, hogy a gyógyszer a mindennek a megoldása. És elkezdtem kutatni, rengeteg kutató munkát végeztem, és ugye a táplálkozás volt az első irány, amivel lehet segíteni. Nyilván az élet körülményeit lehet javítani az embernek. Nyilván nem birkapörköltet eszünk három kenyérre, hanem minél könnyebb étel, lassan felszívódott. Tehát amikor azt érzi az ember, hogy evett is, de nem, nincs egy telt érzete. Ez nagyon fontos. És akkor ugye nyilván a gyümölcsök, pirosbogyós gyümölcsök, stb.
0: De hogyha ilyen esetben nem bikapörköltet eszünk, akkor a bogyós gyümölcsök mellett még mi az, amit ilyenkor fogyaszthat az adott illető, az adott páciens beteg? Ezzel folytatjuk nem sokára a beszélgetést. A vendégem Kis Marian, utazóséf, dietetikus. Itt a Befordultam a konyhára című magazinban.
2: Sziasztok, Soblóer Barbara vagyok a Blau Louisiana-ból. Hallgassát

0: Petőfi Rádió minden magyar, és ez a Befordultam a konyhára velem Korcsog Laurával és mai vendégemmel, Kis Mariannal, utazóséffel, dietetikussal, aki a Magyar Rákellenes Liga tiszteletbeli tagja. Említettem már, hogy a mai napon reggel dr. Kispál Mihállyal beszélgettünk, onkológus szakorvossal, a bőrdaganatokról, és most ezt egy picit folytatjuk Mariannal, ugyanis ő egy nagyon szép és nagyon tisztelendő dolgot képvisel. Marianne, egy kicsit foglald össze nekünk, hogy mi is ez pontosan.
1: Nehéz, mert amikor egy betegségről, egy komolyan kialakult betegségről kell beszélni, az mindenki számára nehéz, és főleg úgy, hogy amikor az ember érintett és elhalálozik a szeretje, az mindenkit megérint. Én érintett vagyok családi ágon, így, mint az előbb említettem, a nagymamám, de sajnos fiatalon elég sok barátnőm halt meg mellrákban, és elég nehezen viselem ezt a kérdést, és ezért próbáltam beállni úgymond a csatasorba, hogy ugye ezzel küzdeni kell, és hogyha azt mondom, hogy csata, akkor ez egy nagy csata mindenkinek, mert ugye ennek vannak különböző stádiumai, és ugye nem azt mondjuk, hogyha már valaki egyszer rákos volt, az nem eltűnik, hanem stagnál. És ugye, mint említettem az előbb, ugye az életminőségén kell az embernek ilyenkor javítania.
0: Azt is említetted, hogy az étrenddel sokat lehet segíteni.
1: Igen, az étrenddel sokat lehet segíteni. Nyilván ez is egy nagyon nehéz, mert ugye szezonálisak a gyümölcseink. Ugye a pirosbogyós gyümölcsök, azok vitaminokban gazdag antioxidánsokat tartalmaznak. Azt mondják, hogy azokat nagyon jó fogyasztani. Meg olyan étkezést kell tartani, ami könnyen ehető, könnyen megemészthető, lassan felszívódó és tápláló. Tehát ide rengeteg mindent fel tudnék sorolni, sajnos nincs annyi időnk, de tényleg nagyon szívesen bármikor, máskor sok mindent hozzá tudnék még rakni. Fú, tényleg nagyon nehéz róla beszélni, mert annyi mindent lehet tenni, meg segíteni, meg ez személyre szabott, tudod, hány kiló vagy, mit szeretsz, mit nem szeretsz. Tehát, hogy ilyenkor összeállítunk a betegnek egy táplálkozási sorrendet, hogy napi hányszor étkezzél, milyen ütemben, hogy kell szedned a gyógyszereket, tehát ahhoz reggeli előtt, reggeli után. Ez egy tényleg nagyon összetett és személyre szabott. Akkor én mindig a személyes kapcsolat után tudok valamit mondani. Nem azt mondom, hogy tudok segíteni, hanem azt tudom neki javasolni, hogy ezek az én gondolataim, és nyilván adok egy listát, és hogy konzultálj az orvosoddal, mert hogy ez nagyon fontos, hogy ő jóvá hagyja-e az én gondolataimat.
0: Nagyon szépen köszönöm az őszinte gondolatokat.
1: Igen, köszönöm szépen.
0: Most viszont akkor menjünk egy kicsit vidámabb vizekre.
1: Röpüljünk a Dunán.
0: Nem sokára, majd ott folytatjuk, hogy a másik titulusod az utazó séf volt. Nem sokára ezzel folytatjuk a beszélgetést, a vendégem Kis Marian, tehát utazó séf, dietetikus, itt a Befordultam a konyhára című magazinban.

0: Ez a Petőfi Rádió minden magyar, és ez a Befordultam a konyhára velem Korcsog Laurával, és mai vendégemmel Kis Mariannal, utazó séffel, dietetikussal. Köszönöm, hogy itt vagy velem.
1: Én is köszönöm.
0: Na hát akkor mesélj is nekünk arról, mert én ezt még nem hallottam, hogy mit jelent az, hogy utazó séf.
1: Hát igen. Sokáig én sem tudtam. Még meg nem fogalmazódott bennem, hogy mit jelent az, hogy utazóséf. Én kiskorom óta nagyon-nagyon szerettem utazni. Én egy vendéglátós családból származom, és a nagypapám az állandóan utazott. Mindig egy autóba ült, kisebb-nagyobba, és mindig utazott. És én nekem ez nagyon tetszett, hogy meg nagyon vártam a papát mindig haza, mert mindig tudtuk, hogy kapunk valami fantasztikus ajándékot. Hát a kisgyerek az ilyen. És aztán, amikor így elkezdtem felcseperedni, akkor az első utam az egy edzőtábor volt Németországban, repülővel. 84-ben emlékszem rá, mert az volt az első élményem egy repülőn. És innen jött, hogy én akkor azt megfogadtam, hogy bármi áron is, de én mindig utazni fogok. És a munkám is egyébként olyan lett, olyanná alakítottam az életemet, hogy ugye van egy jó szakmám, ugye séf vagyok, ezt ilyen sokan tudják, ha nem, akkor most megtudták. Egyébként ezt nem nagyon szeretem így kimondani, de sokan így húzzák rám a titulust, hogy én a hollywoodi sztárok privát séfe vagyok, és akkor innen jön az utazás. Tehát, hogy amikor...
0: Azért az nem olyan rossz titulus.
1: Hát, nézd, egyébként nem rossz, de ez egy ilyen... Én nem szeretem. Tehát én nagyon egyszerű családból, egy középosztályból származó valaki vagyok, aki amit csinál, azt nagyon szereti, nagyon szeretem átadni a tudásomat, tanítok is, de hogy az, hogy engem megbélyegezzenek azzal, hogy én egy sztárséf vagyok, de hogy vagyok én sztárséf? Én egy jó séf vagyok, aki nagyon szereti, amit csinál, imádja, amit csinál, és örömet okoz az, amikor mások arcán látom a mosolyt, a jó ízű étkezést, és boldogok, és nekem ez sokkal többet jelent, mint bármi más. Meg ugye Magyarország nagyon jó helyen állt, remélem most újra áll majd a filmforgatásokban, és amikor hollywoodi sztárok Magyarországra jönnek, akkor különböző ügynökségek felkeresnek, hogy Marian, hol tartózkodsz éppen, és hogy van-e kapacitásod arra, hogy XYZ az most fog megérkezni, és hogy szeretnének X hónapra téged úgymond bérbe venni, tehát hogy alkalmazni. Nincs olyan ember, akire ne tudnék főzni, azt gondolom. Ezt csak szeretni kell. Meg én nagyon sokat képzem magam, tehát hogy repültem nem olyan rég Indonéziába, mert számomra a vegan-vegán étkezés nyilván sok minden miatt is, ugye a sztárok, hogyha őróluk kezdünk el most beszélni, nagyon sokszor van az, hogy egy film miatt nagyon lefogynak, vagy egy film miatt kell tartaniuk a kilókat, vagy pedig egy film miatt fel kell őket hizlalni, és akkor van rá X hónapunk, de ők, tehát nyilván ez megelőzi, mielőtt bekerülnek ebbe a filmforgatásba, akkor ugye ha hízni kell, akkor felhizlalják őket. De hogyha egy bizonyos szinten vagy csak éppen diétázik, vagy oda akar figyelni az étkezésre, akkor ez nekem nagyon, mindig egy kihívás, minden egyes színész, mert nyilván mindenkinek megvan a maga kis happy-ját, nekem is, könyörgöm.
0: Nekem ez nagyon felkeltette az érdeklődésemet, akár a felhizlalás, vagy a lefogyasztás a színészeket illetően, úgyhogy mit szólsz, hogyha holnap ezzel folytatjuk a beszélgetést?
1: Állok elébe.
0: Akkor nagyon szépen köszönöm, holnap várlak vissza sok szeretettel.
1: Köszönöm szépen.
0: A vendégem Kis Mariann, utazó séf, dietetikus volt itt a Befordultam a konyhára című magazin.

0: Én vagyok a veszély, ezt hallottad most utolsó dalként tőlem délelőtt, itt a Petőfin Korcsog Laurát hallottad, elbúcsúzom tőled mára, nem sokára a Szikora Tomi érkezik, vele kezdődik a Petőfi 56, utána pedig délután Kolos vár téged és a meglepetés vendége, úgyhogy mindenféleképpen tarts velünk, holnap pedig velem utazhatsz továbbra is, úgyhogy tarts velem holnap is, várlak sok-sok szeretettel, addig is legyen csodás napod, mosolyog sokat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA
2: és az Echo Broadcast Centrum Kft. 2026-ban.
1: A legfrissebb információk első kézből.
3: A mikrofonnál Tóth Éva.
1: Ez a Petőfi Rádió.
4: Magyarországon felszámolják a demokráciát, erről beszélt Orbán Viktor Tusnád fürdőn. Bővülnek a Budapestről induló éjszakai járatok. Marad a napos meleg idő eső nélkül.
1: Petőfi Rádió. Közlekedés.
4: Az M1-es autópályán Budapest felé a Tatabánya és Herceghalom között kiépített terelésben Bicske térségében az átterelt belső sávban korábban baleset történt. A 37-es kilométernél már mindkét irányban megnyitották a belső sávot, de még mindig nagy a torlódás. Balesettől függetlenül is erős a forgalom, így lassulásra, torlódásra kell számítani a terelésben. Mindkét sávban arra szólnak az autók. A Tatabánya és Szárliget közötti szakaszon nehéz az előrejutás, több mint 10 kilométeres a torlódás. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 30 30 380-as számra.
1: Petőfi Rádió.
3: Hírek.
4: A kizárólagos hatalomgyakorlás érdekében számolják fel a demokráciát és a jogállamot Magyarországon, jelentette ki Orbán Viktor a Fidesz elnöke Tusnád fürdőn. A Fidesz elnöke a 35. Bálványosi Nyári Szabad Egyetem és diáktáborban mondott beszédében úgy fogalmazott: Magyarországon veszélybe került a szabadság, ezért önkritikára épülő ellenzéki politika helyett most ellenállási politikára kell váltani. Magyar Péter kormányfő közösségi oldalán a Fidesz elnökének tusványosi beszéde után néhány perccel közölte: menthetetlen bukott maffia főnökkel foglalkozni felesleges, és azt írta: köszönjük a bölcsességet és a bizalmat, Magyarország. Újabb szerződést mondott fel a Nemzeti Rendezvényszervező Ügynökség. 1,5 milliárd forintot kapott a Balási Gyula érdekeltségébe tartozó cégcsoport egy Hősök terére tervezett esemény megvalósítására, közölte Pusvai Gábor belügyminiszter. Átvilágították a megrendelést, és kiderült, sem a pontos dátumot, sem pedig a fellépőt nem jelölték meg. A rendezvény elnevezése ugyanakkor mándoki koncert volt. Több településre indul éjszakai járat Budapestről. Augusztustól már könnyebben lehet eljutni az agglomerációba, így Biatorvágy és Pomász térségébe is, jelentette be a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid közölte, hogy a járatokat az utolsó metrókhoz és hívek, valamint vonatok menetrendjéhez igazítják. Újdonság, hogy Újpest városkaputól egészen Visegrádig lehet utazni éjszakánként. A részletes menetrend a MÁV csoport oldalain lesz elérhető.
3: Petőfi Rádió. Időjárás.
4: Országszerte napos idő valószínű, csak északkeleten lehet egy-egy zápor, a szél megélénkül. Délután 25-30 fok, késő este 16-22 fok lesz.
3: A hírek után.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
3: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
5: Szombat délben menetrend szerint indul a Petőfi Rádió slágerlistája, a Petőfi 56. Ilyenkor visszaszámolunk a hét legkedveltebb, legtöbbet kért, legjátszottabb, legfelkapottabb magyar zenéig. Hello, a mikrofonnál Szikora Tamás, a kezdésben László Evelyn dala szól a májusi eső.
1: Itt egy újabb óra.
3: Kizárólag magyar zenékkel és Szikora Tamással.
1: Ez a Petőfi Rádió.
3: Az 50.

0: hivatalos magyar zenei listája.
1: Amelyben következik By Alex és az Az én országom. A dal, amely kritikus, de el is mondta egyébként, hogy miért, mert azt szeretné, hogy a magyar emberek újra boldogok, kiegyensúlyozottak legyenek. És arra vágyik, hogy amikor kimegy az utcára, vagy amikor a hétköznapjait éli magyar emberként, akkor ugyanazt érezze, mint amikor kint van egy fesztiválon, egy koncerten, hogy mindannyian szabadok és gyerekek vagyunk. Na, ennek szellemében íródott ez a dal. By Alex és a Slep, Az én országom.
0: Az

0: Hazai zene minden mennyiségben.
1: A magyar zene hivatalos listája a Petőfi Rádióban.
0: Petőfi 56.
1: Az 51.

0: Szóta nálunk mutatta be először egy országos rádió premier keretében. Ezt a zenét is hallhatjuk már majd a következő koncertjein, például augusztus 1-én Hollókűn, 8-án felé Balatonbogláron, de a szegedi színen is ott lesz majd az énekesnő. Nálunk az Állóport című dala is fut a Petőfi rádiós lágerlistáján. Mutatom a helyezését.
1: A 48.
2: Sziasztok, Lávos Miki vagyok, ez pedig a Petőfi Rádió, és hallgassátok sok szeretettel az új dalomat, az

0: Zene hivatalos listája.
1: Petőfi 56.
0: Petőfi Rádió.
2: Azt is mondhatnám, hogy a színpadon a Queen Bee, akik például a Campus Fesztiválon játszottak Debrecenben a Nagyerdőn. Közben csekkolom az augusztusi koncertnaptárukat. Ott lesznek a Művészetek Völgyében Kapolcson augusztus 1-én, 8-án a Mézesföldi nyár keretében találkozhatunk velük Veresegyházán. Játszanak majd a Szigeten 15-én, 21-én Mosonmagyaróváron a Szent István napokon lépnek fel, és a hónap végén behúzzák a Zamárdi Strand Fesztivált, valamint a Szegedi Színt. Ez a láthatatlanul.
1: A 44.
3: Sziasztok, Kis Tibe vagyok, a Queen Bee zenekarból, ez pedig itt az új dal. A láthatatlanul. Fogyasszátok, hallgassátok szeretettel.
4: Tudom, hogy hív még az eső, és a fejedben fütyül a szél.
0: Ez a legújabb magyar zene.

0: Pannonia,
1: amelyet egy óra után is folytatunk ezzel a dallal, amely megcsinálja a hangulatot. Dash Pannonia!
2: Mondd el, te gyönyörű, megérik a szöllő, sír a hegedű.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
4: Műsorajánló.
5: A nyár slágerei, turisztikai és kulináris újdonságok és sokszínű program lehetőségek Kárpát-medence szerte. Nyár 26. Hétfőtől szombatig 10 órától, vasárnap 6 óra 45 perctől a Dunán.
6: A műsor és a lovakkori nyári kalandok támogatója a Hotel Kapitány Wellness Sümeg.
4: A műsorajánló után
3: a legfrissebb információk első kézből.
4: A mikrofonnál Tóth Éva.
3: Ez a Petőfi Rádió.
7: Magyarországon felszámolják a demokráciát, erről beszélt Orbán Viktor Tusnád fürdőn, Kánikula tombol Japánban. Itthon marad a napos meleg idő eső nélkül.
3: Petőfi Rádió. Közlekedés.
7: Ezen a hétvégén rendezik a 41. Forma 1-es Magyar Nagydíjat Magyaródon a Hungaroringen. Egész nap erős forgalomra kell készülni az M3-as autópályán, Magyaród térségében mindkét irányból, valamint a 3-as főúton Kerepes környékén is. Torlódik a forgalom az M7-es autópályán Érd és Martonvásár között, az erős forgalom miatt a Balaton felé. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630-30-30-380-as számra.
3: Petőfi Rádió.
4: Hírek.
7: A kizárólagos hatalomgyakorlás érdekében számolják fel a demokráciát és a jogállamot Magyarországon, jelentette ki Orbán Viktor a Fidesz elnöke Tusnád fürdőn. A Fidesz elnöke a 35. bálványosi nyári szabad egyetem és diáktáborban mondott beszédében úgy fogalmazott: Magyarországon veszélybe került a szabadság, ezért önkritikára épülő ellenzéki politika helyett most ellenállási politikára kell váltani. Magyar Péter kormányfő közösségi oldalán a Fidesz elnökének tusványosi beszéde után néhány perccel azt közölte: menthetetlen bukott maffia főnökkel foglalkozni felesleges, és azt írta: köszönjük a bölcsességet és a bizalmat, Magyarország. Újabb sztrájkra készülnek a dolgozók a Hanon, Székesfehérvári és Pécsi telephelyén. A dolgozók 84%-a ezúttal határozatlan idejű munkabeszüntetést tervez a dél-koreai tulajdonú cég két hazai telephelyén, ugyanakkor továbbra is nyitottak a megállapodásra. A cég továbbra is legfeljebb 4%-os béremelést tart elfogadhatónak a székesfehérvári, 4,5%-osat pedig a pécsi telephelyen. A szakszervezet korábban azt jelezte, egységesen 10%-os béremelést kér a 2000 munkavállalónak. Kémkedés vágyával letartóztattak Belgiumban egy kínai származású kanadai nőt, aki egy NATO létesítményben gyakornokként dolgozott, közölte a belga ügyészség. Azzal gyanúsítják, hogy egy harmadik országnak kémkedett egy bűnszervezet tagjaként. További részleteket egyelőre nem közöltek. Hőség tombol Japánban. Már 5. napjában 40 fok körüli meleg. A hőhullám különösen az ország nyugati és középső részét sújtja. Ott a hőmérséklet már kora reggel megközelítette a 30 fokot. A hatóságok felszólították a lakosságot: a nap legmelegebb óráiban, ha lehet, ne tartózkodjanak a szabadban. Igyanak sok folyadékot és használják folyamatosan a légkondicionálókat.
4: Petőfi Rádió. Időjárás.
7: Országszerte napos idő valószínű, csak északkeleten lehet egy-egy zápor. A szél helyenként megélénkül. Délután 25-30 fok, este 16-22 fok lesz.
4: A hírek után.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
4: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Egy óra után folytatódik a Petőfi 56, a hivatalos lágerlistánk, amelyben minden hétvégén dél és kettő között visszaszámolunk, és csak a legnagyobb magyar kedvenceket játsszuk. Hello, ha mikrofonnál Szikora Tamás, Cseri Hanna, a Well Hello és a Zaporozs Ezt Tuti jönnek, a kezdés pedig Desi!
3: Itt egy újabb óra!
4: Kizáró.

0: magyar zene hivatalos listája.
1: Petőfi 56.
0: Petőfi Rádió.
2: Következik a Velhello, a 12 éves Velhello. Brutális, hogy ennyire megy az idő. 12-szer gyertya van most a srácok tortáján. Flóa ráadásul néhány nappal ezelőtt nálunk járt Fekete Laci műsorában. Friss videót posztoltunk erről a Facebookunkon. Csekkolt te is. Én pedig az aktuális kedvencünket játszom a Petőfi Rádiós lágerlistájáról, amely biztos, hogy felcsendül augusztusban a Kabai koncerten. Fellépnek majd Csongrádon, a Strandfesztiválon, Bogácson, és persze ott lesz a nagy Budapest Parkos koncertjük augusztus 28-án. Velhello éjféltájt most a Petőfi Rádióban.
0: Petőfi 56.

0: Petőfi 56. A 36.
1: Sziasztok, Primári Lotti vagyok, most pedig a Before I Leave dalunk szól a Petőfi Rádióban.

0: magyar zene hivatalos listája.
1: Petőfi 56.
0: Petőfi Rádió.
2: Follow the Flow, szívrabló. Ez következik most a Petőfi Rádiós lágerlistáján. A dal, amelynek sztoria arról szól, hogy egy fontos kapcsolat szinte egyik napról a másikra véget ér. Amikor valaki azt hiszi, hogy megtalálta a szerelmet, a kapcsolódást, a közelséget, aztán rájön, hogy az egész csak egy rövid ideig tartó káprázat volt. Hát igen, azt szokták mondani, hogy amikor boldogok vagyunk, akkor élvezzük a zenét, amikor szomorúak, akkor megértjük a dalszövegét. Te most éppen melyik élethelyzetben vagy? Ez a Follow the Flow és a szívrabdó. Mutatom az eheti helyezését a Petőfi Rádiós lágerlistáján.

0: Ide jó tartozni.
1: Petőfi 56.
0: A Petőfi Rádió hivatalos magyar zenei listája.
2: A kedvencek között most a Kolibri zenekar. Ha valaki még nem ismerné a csapatot, sosem hallott még róluk, esetleg csak megtetszett a nevük, vagy megtetszik ez a dal, amit most indítok a Petőfi Rádióban, akkor egy teljes, komplett műsort, koncertet kaphatsz belőlük ma a Campus Fesztiválon Debrecenben. Egy akusztikus koncerttel készülnek. Lesz dupla fellépésük a Művészetek Völgyén 28-án és 29-én, de augusztusban találkozhatsz velük a Szigeten, a Strandon, sőt, a Színen is, valamint Budaörsön, a Mi Utcánk mini fesztiválon zárják a nyarat augusztus 29-én. Ez a Kolibri dala, a Húzat.
0: Petőfi 56.
1: A 30.
3: Nézem, ahogy

0: kizárólag nálunk hallasz egész nap hazai zenét.
1: Világszerte a YouTube-on
0: és Szegeden az FM 104.6-on.
1: Petőfi Rádió.
0: Minden magyar. Nem tudom.

0: a hét legjobb hazai zenéivel. Petőfi Rádió.
1: A lista felénél vagyunk, így holnap délben folytatjuk majd a visszaszámlálást, következik a top 28, akkor is számítok rád. A délutánban pedig Kenész Kolos vált engem, aki pont ebben a másodpercben be is lépett a stúdióba. Ő számít rád 2 és 8 között, várja az üzenetet, a közlekedési infót. Ki lesz az első telefonáló? Hívd a 061-759-6060-on. Szuper hétvégét kívánok, Szikora Tamás vagyok. Hello!
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA
2: és az Eco Broadcast Centrum Kft. 2026-ban. Műsorajánló.

0: 0630 380 as számra. Igazi, élő kívánságműsor minden hétköznap este 7 órától velem, Szikora Tamással.
1: Petőfi Rádió kívánságműsor, kizárólag magyar zenékkel. Minden hétköznap 19 órától itt, a Petőfi Rádióban. Minden magyar. Itthon. Otthon. Programajánlatok Mákkatával a Petőfi Rádióban. Ha tudod, hol van a legjobb program,
2: vagy szívesen ajánlanád másoknak is,
1: küldd el nekünk. Facebookon, Viberen, vagy SMS-ben várjuk a tippeket.
2: A Petőfi Rádióra programügyben is érdemes hallgatni.
1: Határtalanul. Minden hétköznap délelőtt 11 órától elmondjuk, hol vannak a legjobb programok.
2: A kísérőt ma is magyar zene.
1: Ez a Petőfi Rádió. A műsorajánló után
2: a legfrissebb információk első kézből.
1: A mikrofonnál Marozsi Simonetta.
2: Ez a Petőfi Rádió.
3: Folytatódik a többnyire napos idő, jövő héten Washingtonba látogathat Volodymyr Zelenszky. Óriási a dugó az M1-esen.
2: Petőfi Rádió. Közlekedés.
3: Torlódásra kell számítani az M1-esen Budapest felé Tatabánya és Herceghalom között. Jelenleg az erős forgalom miatt több mint 10 kilométeres a dugó. Aki teheti, válasszon másik útvonalat. Az erős forgalom miatt az M7-esen is torlódásra kell számítani Érd és Martonvásár között a Balaton felé. A 3-as főúton Kerepesen baleset történt, a 21-es kilométernél félpályán halad a forgalom. Aztán a 26-os főúton Putnok határában két autó összeütközött, a 39-es kilométer a fél útpályát lezárták. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630 3030 380-as számra.
2: Petőfi Rádió.
1: Hírek.
3: A kizárólagos hatalomgyakorlás érdekében számolják fel a demokráciát és a jogállamot Magyarországon, jelentette ki Orbán Viktor a Fidesz elnöke Tusnádfürdőn. A Fidesz elnöke a 35. Belvárosi Nyári Szabad Egyetem és diáktáborban mondott beszédében úgy fogalmazott: Magyarországon veszélybe került a szabadság, ezért önkritikára épülő ellenzéki politika helyett most ellenállási politikára kell váltani. Magyar Péter kormányfő közösségi oldalán a Fidesz elnökének tusványosi beszéde után néhány perccel azt közölte: menthetetlen, bukott maffia főnökkel foglalkozni felesleges. És azt írta: köszönjük a bölcsességet és a bizalmat, Magyarország. Kedden találkozhat Washingtonban az amerikai és az ukrán elnök, írta a Reuters fehérházi forrásra hivatkozva. Donald Trump és Volodymyr Zelenszky találkozójának tervét ukrán források is megerősítették, hozzátéve, hogy Kijev várja a hivatalos megkeresést. Közben az ukrán és amerikai tisztviselők megvitattak egy az Ukrajnában zajló háborút lezárni hivatott újabb békejavaslatot. Moszkva eddig minden hasonló kezdeményezést elutasított. Kémkedés vágyával letartóztattak Belgiumban egy kínai származású kanadai nőt, aki egy NATO létesítményben gyakornokként dolgozott, közölte a belga ügyészség. Azzal gyanúsítják, hogy egy harmadik országnak kémkedett egy bűnszervezet tagjaként. További részleteket egyelőre nem hoztak nyilvánosságra.
1: Petőfi Rádió. Időjárás.
3: Reggelig legfeljebb az északkeleti határvidéken alakulhat ki egy-egy zápor. Holnap a napsütés mellett nyugat-délnyugat felől megnövekszik a felhőzet, és a nap második felében már nagyobb eséllyel fordulhat elő kisebb esőzápor. Az ország nagyobb része azonban várhatóan így is szárazon marad. Éjszaka 10 és 18, holnap napközben 29 és 35 fok között alakul a hőmérséklet. A Balaton 27, a Velencei és a Tiszató 29 fokos.
1: A hírek után
2: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
1: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: Szombat délutánra is van társad, szia, itt van Kenész Kolos, elmúlt már 3 perccel a 2 óra, és ezt a szombatot is megtöltjük rengeteg érzéssel, rengeteg energiával, és 3 órától pedig egy megszólalóval, hogy ki jön, nem sokára kiderül, addig viszont Wolf Katit kapod, ez a válasz minden kérdésre.
2: Itt egy újabb óra,
1: kizárólag magyar

legfrissebb dala. A Remontada itt a Petőfi Rádióban minden magyar. Nagyon kellemes délutánt kívánunk neked a mikrofonnál. Kenész Kolos, és itt vagyunk ebben az igazán kellemesebbnek mondható nyári időjárásban. Legalábbis ezt egy kicsit könnyebb elviselni, mint majd az egy hét múlva érkező 37-38 fokot, hiszen az ország nagy részén átlagban 28 és 30 fok között vannak ezek az értékek. Remélem, hogy te is fürdőzöl egy kicsit ebben, és van lehetőséget pihengetni ebben a hétvégében. Várjuk a helyzetjelentéseket. 06303030380, és szeretnék neked valamit mesélni, ugyanis képzeld el, ma a fővárosban a Kálvin tér környékén volt egy kis dolgom a délelőtt folyamán, éppen ezért meglátogattam a hosszú évek óta általam nem látott Bródi utcát, és hát igazán szívszorító volt látni, ami a Magyar Rádió épületével történt. Megmondom őszintén, én az utóbbi években hát nem véletlenül nem nagyon jártam arra, és ma hát rávettem magam, megnéztem. Nagyon-nagyon szomorú, hogy azt a rengeteg emléket, azt a rengeteg olyan stúdiót, amit soha az életben nem lehet újra felépíteni, lerombolták. Ezt azt gondolom, hogy minden szakmabeli így érzi, és akár még azok is, akik csak hallgatják ezt a rádiót, egy hosszú évek óta működő intézményről van szó. Hát mélyen érint minket, szerintem ezt te is meg tudod érteni.

0: elkötelezett támogatóját hallgatod. Ez a Petőfi Rádió.
1: Petőfi Rádió.
0: Minden magyar.
2: Ez úgy már néha, hogy nincs, ami felvidít, hogy nincs, aki átölel, hogy nincs, aki átsegít.

0: Egy valódi életigellős dal a halott pénztől. Élnünk kellett volna itt a Petőfi Rádióban. Remélem, hogy nálad nincs volna, hanem élsz, és jól telik a hétvégét. 06 30 30 33 80. Várjuk a beszámolódat SMS-ben, Facebookon, Messengeren, ahol csak érsz minket. Közben pedig egyébként képzeld el, ezen a hétvégén rendezik meg a 41. Forma 1-es magyar nagydíjat Magyaródon, a Hungaroringen. Lehet, hogy te is szurkolsz, vagy épp élvezed, ahogy adják ki a hangot. Így mennek a versenyautók, és mi is így folytatjuk a délutánunkat, reméljük, hogy veled együtt. Nem sokára segítünk az utakon petőfizőknek is, meg azt is eláruljuk, hogy ki érkezik hozzánk a stúdióba, kivel rádiózhatsz, majd kinek a dalát hallgathatod meg nálunk az országban először, hiszen ez a
1: Petőfi Rádió!
0: Illetve az Imágó Mundi a folytatásban, szólt tőlük az Estelente!
2: Sziasztok, Peti vagyok az Imágó Mundiból, hallgassátok meg legújabb dalunk itt a Petőfi Rádión.
3: Minden egyes
4: magyar zene.

0: Sunny's Up szólt Mira Monokától a Petőfi Rádióban, 14 óra 46 perc van. Szép délutánt, illetve jó utat kíván neked a Petőfi Rádió, segítünk az utakon petőfizőknek. Ahogy említettük korábban, a 41. Forma 1-es magyar nagydíjat tartják Magyarodnál, a Hungaroringen, éppen ezért arra felé nagyobb forgalomra készülj, hát az M3-as is ott ezért kicsit telítettebb lehet, szóval arra szólva lehet arra felé közlekedni, illetve a 38-as úton rakamaz beltületén két személyautó karambolozott, a 13-as kilométernél a forgalom irányonként váltakozva halad, erre kell arra felé számítanod. Vigyázz magadra, és hogyha van info, az természetesen szívesen fogadjuk, 0630303380, de ott van a Petőfi Rádió, a Viberen, meg a Messengeren is persze. Igen, kellemes az idő, ezt érdemes kihasználni, ugyanis jövő hétre már ismételten jön a hőkupola, és egyébként pont azt olvastam, hogy a Kárpát-medencében nálunk lesz a legmelegebb. Hát természetesen ebből is a legjobb jut nekünk, meg a dalokból is azért, és utóbbinak talán még örülünk is. Mindjárt jön az Unend Barbies, de most nyomjuk a gázt közösen a Kuplung zenekarral.
1: Sziasztok, Marics Peti vagyok.
2: Sziasztok, Kirádi Marcel vagyok.
3: Sziasztok, Ember Márk vagyok a Kuplung zenekarból, és ez itt az új dalunk, a Nyomod a gázt, itt a Petőfi Rádióban.
4: Tudom, hogy sokszor mentünk másfelé, de mindig összesodort az élet.
5: Ez a legújabb magyar zene.

0: hazai zenét hallgatsz. Ez a Petőfi Rádió. Minden magyar.
1: Szakadt gondolatok, monoton alakok, kívül emberiek, te belül robotok, inasok, csaposok, lakályok, cselédek, közt te is, én is rabszolga vagyok. Kiköt a csónak, ha vége a tónak, és az

is vannak rossz akarók, zöldek meg sárgák. Nem változom a világ feled, de persze sok más, ebből más lát. Ha hibázok, falhoz állít a gyerek had, kicsúfol és kiröhög, pedig veletek játszadik, hisz ez vagyok én is kölyök. És mivé válik szemételen személyem, hogyha a városba megy.

0: nem csak a Pannoni Masszív vendéglátós, hanem a Petőfi Rádió is. A következő órában dalpremier, országos dalpremier, nálunk hallott Kis Kevin és Marics Peti közös vadi új trekét először az országban. Reméljük, hogy figyelsz, ugyanis Kevin már itt a stúdióban, nem sokára dumálunk egy jót a közös együttműködésről, meg várjuk Azit is, meg Desit is, a legfontosabb információk után itt a Felednéd.
1: Felednéd a nevemet, bébe, keresnéd a szerelmet tényleg, csak éjszaka jönnél át, mert a palid akkor nem áll.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
3: Műsorajánló.
4: De az is a küldetésünk, hogy országszerte elmélyítsük a Kresszel kapcsolatos ismereteket.
5: Az online tesztet kitöltő legjobb 10 játékos, akik a televíziós döntőben a Kressz témájában mérik össze tudásukat.
4: Merre mennél az autóddal, ha innen jönnél? Mi ennek a jelző táblának a jelentése, Vivian? Mi a helyes áthaladási sorrend?
5: Nagy diák teszt. Vasárnap 17 óra 40 perckor az M5 műsorán.
3: A műsor ajánló után a műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
6: Reklám. Valaki most nyitja ki az üzletét. Valaki most fogadja az első ügyfelét. Valaki most indítja el a vállalkozását.
7: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente több mint 7,6 millió embert érnek el Magyarországon. Hirdess rádióban, ismert meg a rádió erejét. Miért rádió.hu?
2: A reklám után a legfrissebb információk első kézből.
3: A mikrofonnál Marozsi Simonetta.
2: Ez a Petőfi Rádió.
8: Folytatódik a többnyire napos idő, Szonneven Pál jogászt jelöli a Tisza alkotmánybírónak. Madridot és Bordót is fenyegeti az erdőtűz.
2: Petőfi Rádió. Közlekedés.
8: Az erős forgalom miatt torlódik a forgalom az M7-esen Érd és Martonvásár között a Balaton felé. Aztán a 38-as főúton Rakamaz belterületén két autó karambolozott. A 13-as kilométernél a forgalom irányonként váltakozva halad. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630-3030-380-as számra.
2: Petőfi Rádió.
3: Hírek.
8: Szonneven Pált, az ELTE tanszékvezető egyetemi tanárát jelöli alkotmánybírónak a Tisza frakció Hende Csaba helyére. Jelentette be Facebook oldalán a képviselőcsoport vezetője. Bújdos Andrea azt írta, Szonneven Pál szakmai életútja, alkotmányjogi tapasztalata és nemzetközi elismertsége garancia arra, hogy az alkotmánybíróságban a jog, az alkotmányosság és a függetlenség érzékei képviseletet kapjanak. Folytatódik a gazdasági és energetikai minisztériumhoz tartozó állami vállalatok átvilágítása, közölte a tárca vezetője közösségi oldalán. Kapitány István azt írta, egyenként, alaposan, minden esetben dokumentumok alapján vizsgálják meg a szerződéseket és a korábbi döntéseket, amit pedig feltártak, továbbítják az illetékes hatóságoknak. Egyre nagyobb gondot okoz az erdőtűz Franciaországban és Spanyolországban. Már Madridot és Bordót is fenyegetik a lángok, több mint 250 ezer embert evakuáltak. A spanyol főváros közelében három ponton gyulladt ki tűz, majd ezek egybeolvadtak. Az Európai Unió repülőket, helikoptereket, valamint szakembereket is küldött segítségül.
2: Petőfi Rádió. Sport.
9: Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Nyágúj Gergely. Döntőbe jutott a Sydneyben zajló vízilabda világkupa szuperdöntőn a férfi vízilabda válogatott, miután az elődöntőben 13-12-re legyőzte a házigazda ausztrál csapatot. A mieink ellenfele a holnapi döntőben az olaszokat 10-9-re legyőző görög válogatott lesz. Törőző Dósa Dániel négy győzelem után az elődöntőben kikapott az olimpiai és EB harmadik cseh Csupanicstől, így bronzérmet szerzett a Hongkongban zajló vívó világbajnokságon. A VB-n szintén férfi törben Szemes Gergő legjobb 16 között kikapott, így kiesett. A női párbaj törőzőknél Nagy Blanka a nyolcad döntőben, míg az olimpiai bronzérmes Muhari Eszter a 32 között búcsúzott. Lando Norris, a McLaren brit versenyzője végzett az élen a Formula 1-es magyar nagydíj harmadik szabadedzésén a magyaródi Hungaroringen. A tegnapi két szabadedzést megnyerő Ferrari pilóta Lewis Hamilton, valamint Charles Leclerc ezúttal a második, illetve negyedik helyen végzett. A program 16 órától az időmérő edzéssel folytatódik, a 41. magyar nagydíjat pedig holnap 15 órától rendezik. Köszönöm figyelmüket!
3: Petőfi Rádió. Időjárás.
8: Holnap a napsütés mellett nyugat-délnyugat felől megnövekszik a felhőzet, és a nap második felében már nagyobb eséllyel fordulhat elő kisebb esőzápor. Éjszaka 10 és 18, holnap napközben 29 és 35 fok között alakul a hőmérséklet. A Balaton 27, a Velencei és a Tiszató 29 fokos.
3: A hírek után
2: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
3: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Köszi Szimi, a híreket várunk egy óra múlva, te pedig a Petőfi Rádiót hallgatod. Szia, itt van Kenész Kolos, meg nem sokára Kiskevén a stúdióban élőben beszélgetünk vadi új trackjéről. Remélem, hogy figyelsz, fülelsz, meg addig érkezik az is hozzánk, aki kétszer ott lesz a Budapest Parkban idén, az első nap már sold out.
2: Itt egy újabb óra. Kizáró.

0: hogy szabad legyek, szólt a Margaret Island, és az enged, hogy szabad legyek itt a Petőfin. Pont van 15 óra 10 perckor, kellemes délután mindenkinek a mikrofonnál Kenész Kolos, és ahogy ígértem, már a második mikrofonunknál Kis Kevin, szép délután, szia!
1: Sziasztok, sziasztok!
0: Hogy vagy, hogy telt eddig a hétvége?
1: Hát eddig nagyon jó volt, mondtam is neked, hogy Jászberényből érkeztem, úgyhogy jó volt az út is, tök jó.
2: Nincs para az M3-ason se.
1: Nincs.
0: Nagyon király. És hát nagyon izgalmas volt az utóbbi néhány nap is, nem véletlenül őszít velem szembe, új dalotok jelent meg, na majd erről is mindjárt beszélgetünk, hogy mi ez a dal és kivel jelent meg, de előtte egy nagyon fontos kérdést kell tisztába tennünk, ugyanis tőlem is kérdezték ismerősök, amikor készültem a beszélgetésre, hogy ezt mindenképp tegyem fel ezt a kérdést, volt neked egy nagyon szuper dalod, amit akkor úgy jelentettél meg, hogy Ginny Baba.
1: Igen.
0: Hogy lett ebből hideg az éj?
1: Egyébként ez nem publikus dolog, tehát...
0: Akkor nem
1: sajnos, jó. Sajnos.
0: De akkor volt egy ilyen kör ebben
1: volt a dologban. Volt egy oka, aztán igen, ezért változott meg végül is.
0: Jó, rendben, végül is ezzel is választ kaptunk, nagyon szépen köszönjük. Na de akkor térjünk is rá arra, hogy mi az, amiben most vagy, 2022-ben jelentél meg az X-Faktorban. Azóta jelentek meg dalaid, és a social médiában is egészen szép számokat hozol, próbálsz a közönség felé nyitni. Hol érzed most magad ezen az úton? Hol állsz most?
1: Hát igazából, amikor így elkezdtem ezt az egész X-faktoros sztorit, meg így tényleg teljesült az, amit szerettem volna. Igazából kellett sok idő, és kellett az, hogy

0: És tényleg, tehát most ez így minden újra rajzolódik ki, hogy ez így összejött, amit igazából akartam.
1: Tehát. És mondjuk ki tud motiválni? Van olyan ember, akár magyar zenében, akár külföldiben, akire fel tudsz nézni, vagy akit, hogyha hallgatsz, akkor azt mondod, hogy úristen, de jó, és erőt ad?
0: Egyébként van. Hát nyilván itthon is, tehát mindenkit igazából tisztelek, aki most bárhova Budapest Park, vagy bármi. Tehát én ezeket nagyra tartom, mert nyilván én is oda tartok egyébként, de hogy akár a Maris Peti, tehát és most ennél a dalnál, tehát tudtam vele közösen dolgozni, és szerintem zseni a csávó, az tény. Úgyhogy mindenkire külföldön meg, ott is, tehát én minden evő vagyok, ez velem a legnagyobb baj a zeneiségemben is.
1: Te stílusban is.
0: Így van, tehát minden evő vagyok, de amit most szerintem mindenkit meglepne, az a mexikói zene, és Peso Pluma, tehát ő most nagyon megy.
1: Egyébként most ezt tényleg viccen kívül mondom, de most ahogy beszélgetek veled, egyébként engem nem leptél meg ezzel. Tehát valahogy így az életérzés, vagy az a vibe, amit sugárzol, abban így simán el tudom képzelni ezt a mexikói vonalat. Aha. És mondjuk nem tudom, azért nyilván az egy ilyen nagyon életigellős dolog, tehát mikor szoktad mondjuk ezt hallgatni?
0: Bármikor. Aha. Tehát annyira rákattantam, sőt már egy ilyen lassan 2 éve, és tényleg bármikor nyilván elkezdtem úgyis dalokat csinálni. Uh-huh. Volt is erre egy próbám, de ez a mexikói zene ugyanabba a köntösbe, az sose fog itthon menni, mert az már...
1: Persze. Ebben az új dalban érzünk egy kis mexikói.
0: Amúgy van benne.
1: Jó, akkor majd erről is beszélgetünk még, hogy milyen volt a közös munka Maris Petivel. Már is folytatjuk kis Kevinnel a beszélgetésünket, de most meghallgatunk egy szuper Jude Law dalt a Petőfin.
2: Ez

0: Kevin Jude Law-tól. Hát reméljük, hogy te is tudod nyomni, és nincsen sehol para az utakon. Kevin, kis Kevin van velünk, és neked van autókázós zenéd egyébként? Ilyen tipikus dal, amit ha beülsz az autóba, nyomatsz?
1: Figyelj, amúgy nagyon fiatal vagyok, 22 éves, de nagyon ritkán teszek be, úgyhogy amit én szeretek, rádió megy, és ennyi.
0: Na, ilyet is ritkán hallunk, de örülök neki egyébként.
1: Tehát ez full real, tehát én így nyom.
0: Jól van, de csak a Petőfi.
1: Csak a Petőfi, nyilván. Csak a Petőfi.

0: hát kérlek szépen, új dal, elszáll az idő, Marics Petivel készült. Milyen volt a közös munka? Mesélj nekünk erről.
1: Igen, nagyon jó volt a közös munka vele, mint ahogy az imént is említettem, szerintem zseni a csávó, úgyhogy...
0: Ki keresett meg kit amúgy?
1: Hát figyelj, ez érdekes dolog volt, kitettem TikTokra egy részletet, egy szál gitárral, és azt a Peti is látta, és láttam, hogy kedvelte a videót.
0: De jó.
1: Utána írt is nekem Instán, hogy neki ez nagyon tetszik, kirázza a hideg, stb. Én meg előtte már küldtem neki egy dalt, tehát ez két nappal megelőzően, egy ilyen kicsit rock'n'rollosabb cucc volt, és akkor mondom, hogy ezt megcsinálhatnánk együtt, szerintem nagyon jól sikerülne.
0: Ez a dal volt, amiről most beszélgetünk, vagy az még egy másik?
1: Az egy másik.
0: Aha,
1: az egy másik, és akkor látom, ugye, hogy ezt kedvelte, az elszáll az időt, és mondtam, hogy hát figyelj, csináljuk meg ezt. Tehát szerintem az is működni fog, és nagyon akarta, nagyon tetszett neki, és minden, tehát a stúdióban is nagyon könnyen ment minden a közös munka, a klipforgatáson is.
0: Meg egyébként én azt éreztem, ahogy hallgattam a dalt, hogy nagyon egybe van a hangotok, tehát ez biztos, hogy mondták sokan, de hogy illik egymáshoz a hangszínetek.
1: Igen, ezt nagyon sokan mondták. Hát figyelj, nekem is van egy ilyen rekettes hangom, Petinek is, neki jobban azért, szerintem neki jobban.
2: Ő ma hosszabb ideje tolja.
1: Igen. Úgyhogy passzol szerintem is, így a hangunk is, meg minden, szerintem nagyon egybe lett, ennek így kellett lennie, hogy így megtörténjen.
0: Tök király, és akkor mondtad, hogy forgatotok hozzá egy szuper klipet, és ott is nagyon egybe volt minden, ezt akár a Petőfisek is megnézhetik, már ott van a YouTube-on, mi pedig a rádióban mindjárt meg is hallgatjuk a dal, de előtte azért annyit árulj el nekünk még a dallal kapcsolatban, hogy oké, hogy a Petivel jól működött a munka, de ennek az alapjait, meg mindent akkor te fektetted le Isten igazából, ugye?
1: Így van.
0: Mennyi idő volt ez így kb? Vagy honnan tudjuk datálni az elejét?
1: Figyelj, megírtam a dalt egy szál gitáron, utána ezt én felvettem, otthon magamnak kialakítottam egy kisebb stúdiót, és utána átküldtem a producernek, elmentem hozzá, ott 13 órát lenyomtunk, mire a beat...
0: Egybe,
1: mire a beat kész lett. Úgyhogy, de ez így az egész például összejött a forgatás, minden, ez így szerintem majdnem belesett egy két hónapba simán.
0: Ezt simán el tudom képzelni, és remélem, hogy most már nem csak képzelődnünk kell, hanem jól meg is hallgatjuk ezt a vadi új tracket. Mit mondanál így egy-két mondatban a Petőfiseknek, mielőtt elindítanám?
1: Ez szerintem egy nyári zene, ez egy banger, igazából ez egy csúcs kategóriás popdal egyébként, főleg a refrénje, arra mentünk rá nagyon, úgyhogy remélem, hogy tetszeni fog nekik, aztán, hogyha igen, akkor hallgassák, töltsék le és nyomassák.
0: Hadd szóljon, írjátok meg, hogyha hogy tetszik, drága Petőfi Rádió hallgatók.
3: Ez a legújabb hazai.

0: Nem lehet nem mosolyogni. Gratula, Kevin!
1: Köszönöm szépen!
0: Hát hányszor hallottad te ezt a dalt, mielőtt most mi is meghallgattuk?
1: Legalább 100 000-szer.
0: És milyen volt most meghallgatni?
1: Amúgy jó volt.
0: Na, örülök neki, ez a lényeg. Petőfisek, ti is írjátok meg, hogy hogy tetszett. Tehát Kis Kevin és Marics Peti vadi új dala, az Elszáll az idő. Van kedved egy kicsit játszani velünk?
1: Persze.
0: Kell hozzá a hangod, előre mondom. Okay. Jó, figyelj. Nem tudom, mennyire láttál már ilyen timing challenge-eket. Az lesz a lényeg, figyelj csak, hogy én elindítok neked ebből a dalból egy részletet, tehát alapvetően erre kell majd figyelni, és kövesd a szöveget, és egy idő után el fogom venni a hangot.
1: Aha.
0: És megnézzük majd, hogy mennyire csúszol el az eredetihez képest, mert mondjuk egy 10 másodperc, szóval visszaadom, jó?
1: Aha,
0: benne
1: okay,
0: vagy?
1: Persze, nyomj.
0: Na figyelj, hadd szóljon, ezt a részletet választottam.

0: Még friss a dal, még szokni kell. Fellépésen gondolom, akkor még nem toltáltad.
1: Még nem.
0: És mikor lesz rá az első alkalom?
1: Augusztus elsője, vagy? Igen. Augusztus első hete, egy szombati nap lesz, úgyhogy most augusztusban hál' Istennek nagyon sok helyre fogok menni, úgyhogy remélem, hogy majd énekeljük ott együtt a közönségben.
0: Reméljük így, és így is lesz. Azért ez a kihívás is. Pipa, teljesítve nagyon szuper volt. Alapvetően elsősorban gratulálok. Szerintem, várjál, amire még kíváncsi vagyok, hogy a feedbackek tényleg, hogyha már megjelent tegnap óta, kint van a videó megosztón, mi az, amit esetleg olvastál, mit írnak a közönségből?
1: Figyelj, nagyon sokan adják, hogy legyen ilyen akusztikus cucc.
0: Aha,
1: tehát,
0: ez izgi.
1: Sokan azt mondják, ez a véd jegyem, de szerintem meg nem, de...
0: Akkor szerinted mi a védjegyed?
1: Figyelj, igazából szerintem a hangom maga.
0: Szerintem ennyi. Különleges.
1: Ennyi. Szerintem a hangom, aztán nyilván most, tehát remélem még jönni fogok ide, mert a következő dalom is szerintem az meg talán nem akarom mondani, de zeneibb
0: lesz. Zeneibb lesz,
1: mint ez szerintem. És
0: szólóban?
1: Igen, az már egy szólódal lesz, így van, úgyhogy...
0: Belógattuk a mézes madzagon.
1: Be. Szerintem jó lesz. Szerintem is az is a Petőfi bevaló.
0: Helyes, várjuk sok szeretettel, és remélem, hogy a petőfisek is felismerték azokat a bizonyos mexikói jegyeket, amiről beszéltünk. Következőben is lesz ilyen?
1: Figyelj, igen, ott is lesz egyébként, de itt a mexikóit igazából ott lehet a hallgatóknak is észrevenni, tehát van ez a rész is, hogy tehát ez a szabadság, tehát ott...
0: Így van.
1: No, tehát ott a hanga játszani meg stb. És ugyanezt csinálják ők is, tehát igazából. Úgyhogy onnan szedtem ezt a ikletet. Úgyhogy tényleg, aztán remélem, hogy tetszett a hallgatóknak a dalocskám.
0: Mi is ebben bízunk, és nagyon szabad koncerteket kívánok akkor neked, Kevin, a folytatásra. Köszi, hogy bejöttél, köszi, hogy elhoztad a dalt, és biztos vagyok benne, hogy dumálunk. Még legyen szép napod!
1: Köszi szépen, sziasztok!
0: Hello! És a drága Petőfisek pedig maradjanak, mert lesz itt még mit hallgatni. Kultúrkör Trip, ezzel folytatjuk.

az Oreoár és az utánad itt a Petőfi Rádióban, és csak ön után, csak utánad 0630303380. Írd meg, hogy neked hogy tetszett Kis Kevin vadi új dala, amit itt a Petőfi Rádióban hallhattál először. Köszi, hogyha velünk tartasz, és köszi, hogyha megosztod, ha közlekedési infód is van. A 38-ason rakamaz beltöltén két személyautó karambolozott, a 13-as kilométernél a forgalom irányonként váltakozva halad. A főváros környékéről pedig friss info, hogy baleset nehezíti a közlekedést az M3-as autópálya kivezető szakaszán a Rákospalotai körvasút után. Sávlezárásra kell készülni, illetve érdekesség, képzeld el, hogy amúgy ezen a hétvégén emelik be a Közvágó hídnál a körvasútnak a vadiúj híd szerkezetét. Ez is akár egy érdekes program lehet, van lehetőség nézni, akár a neten megtalálod, akár arra csak elkacsintani. Egyébként ennek kapcsán ugye fontos a közlekedés szempontjából, hogy azért ott lezárásokra lehet készülni a fővárosban, de azért egy ilyen nagy eseménynél azért ezt szerintem meg tudjuk érteni. És mi pedig értjük az előadókat, éppen ezért folytatjuk mindjárt a válasszal, amely Kristóftól érkezik, de most Varga Viktorral rádiózol, szól a Lehet zöld az ég itt a Petőfin. Szép délután!

0: valakiben bízok, mert a világ hideg.
1: Báj Alex és az Anya itt a Petőfi Rádióban. Hogyha te is meglepnéd anyukádat, apukádat, kistesódat, nagytesódat, szomszédénit, szomszédbácsit, itt a lehetőség a Petőfi 06 30 30 33 80, mindjárt pedig Majka viszi a szívünket tovább a híreket követően.
0: Elvitted a szívemet. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Műsorajánló.
3: Magyar filmklasszikusok, ismeretterjesztő műsorok és a legkedveltebb régi magyar rajzfilm sorozatok az M1 műsorán.
2: A műsorajánló után
0: a legfrissebb információk első kézből.
2: A mikrofonnál Marozsi Simonetta.
0: Ez a Petőfi Rádió.
4: Folytatódik a többnyire napos idő, még mindig jelentős a torlódás az M1-esen, átalakul az éjszakai közlekedés Budapesten.
0: Petőfi Rádió, közlekedés.
4: Időszakos torlódásra kell készülni az M1-esen Budapest felé Tatabánya és Herceghalom között. Aki teheti, válasszon másik útvonalat. Aztán a 38-as főúton Rakamaz belterületén két autó karambolozott. A 13-as kilométernél a forgalom irányonként váltakozva halad. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630-3030-380-as számra.
0: Petőfi Rádió.
2: Hírek.
4: Szonneven Pált, az ELTE tanszékvezető egyetemi tanárát jelöli alkotmánybírónak a Tisza frakció Hende Csaba helyére. Jelentette be Facebook oldalán a képviselőcsoport vezetője. Bújdos Andrea azt írta, Szonneven Pál szakmai életútja, alkotmányjogi tapasztalata és nemzetközi elismertsége garancia arra, hogy az alkotmánybíróságban a jog, az alkotmányosság és a függetlenség értékei képviseletet kapjanak. Visszautasította a balatonfüredi Anna Bál fővédnöki tisztségére szóló felkérést a köztársasági elnök jogkörei gyakorló házelnök. Forstoffer Ágnes azt írta, az Anna Bál hungarikum, hagyomány, valamint generációk emlékeit őrző esemény, amelynek kizárólag a kultúráról, a táncról, a zenéről és a hagyományok ápolásáról kell szólnia, nem pedig pártpolitikai szereplők kiemeléséről. Tovább bővül az éjszakai agglomerációs közlekedés, augusztustól Budapestről még több településre. Egyebek mellett Biatorbágy és Pomász térségébe lehet majd könnyebben eljutni, jelentette be a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid közölte, a járatokat az utolsó metrókhoz és a hívekhez, valamint vonatok menetrendjéhez igazítják.
0: Petőfi Rádió. Sport.
5: Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Nyágúj Gergely. Ma este 19 óra 30 perctől az újonc Kispest Honvéd kisvárdai vendégjátékával folytatódik a labdarúgó NB1 első fordulója. Tegnap a nyitó mérkőzésen a Nyíregyháza hátrányból verte 2-1 a vendég Újpestet, míg holnap a bajnoki címvédő Eto a frissen feljutott Vasas vendége lesz. Szintén vasárnap rendezik a Debrecen Puskás Akadémia és a Paks FTC találkozót, hétfőn pedig az MTK Zalaegerszeg összecsapással zárul az OTP Bankliga első fordulójának programja. A mérkőzéseket megtekinthetik az M4 Sporton, illetve az M4 Sport Pluszon, illetve élőben követhetik a Nemzeti Sport Rádióban is. Döntőbe jutott a Sydneyben zajló vízilabda világkupa szuperdöntőn a férfi vízilabda válogatott, miután az elődöntőben 13-12-re legyőzte a házigazda ausztrál csapatot. A mieink ellenfele a holnapi döntőben az olaszokat 10-9-re legyőző görög válogatott lesz. Törőző Dósa Dániel 4 győzelem után az elődöntőben kikapott az olimpiai és EB harmadik cseh Csupanicstől, így bronzérmet szerzett a Hongkongban zajló vívó világbajnokságon. A VB-n szintén férfi törben Szemes Gergő a legjobb 16 között kikapott, így kiesett. A női párbaj törözőknél Nagy Blanka a 8-at döntőben, míg az olimpiai bronzérmes Muhari Eszter a 32 között búcsúzott. Köszönöm figyelmüket!
2: Petőfi Rádió. Időjárás.
4: Holnap a napsütés mellett nyugat-délnyugat felől megnövekszik a felhőzet, és a nap második felében már nagyobb eséllyel fordulhat elő kisebb eső, zápor. Éjszaka 10-18, majd napközben 29 és 35 fok között alakul a hőmérséklet. A Balaton 27, a Velencei és a Tiszató 29 fokos.
2: A hírek után
0: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
2: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Új lehetőségek, mert délután van. Csáó, szia, Kenész Kolost hallod, és bizony már a 30 fok is át van lépve, de igen kellemes az idő, 31 fok van a legmelegebb településen, ez pedig nem más, mint Pusztaván. Akár ott is hallgathatsz minket, és onnan is ellopja a szíveket Majka. Curtisszel szól ez a sláger.
0: Itt egy újabb óra.
2: Kizárólag magyar

Jóban 16 óra 20 perckor, hello! Én meg csak keresem, hogy merre jársz, kis macska. Írd meg, hogy merre jársz, 0630303380 az SMS számunk, ez a Petőfi Rádió, és itt vagyunk a szombatban, július 25-én. Van egyébként népi jóslat a mai naphoz, ha sok a felhő az égen, sok lesz a hó, ha nagyon süt a nap, akkor hideg lesz a tél. Ki beszél még térről, te atya úristen a nyár kellős közepén? Hát úgy néz ki, hogy lesz is egyébként egészen kemény nyári időjárás augusztus első napjaiban, elindul a felmelegedési hullám jövő hét közepén, addig viszont jön még csapadék, holnap este kell erre számítani, tehát holnap még lesz lehetőséged akár egy balcsira leruccanni, azért az lehet, hogy jót tesz a lelki világodnak, hogyha kicsit hűsöz, bár a víz is egészen melegecske, most úgy néz ki egyébként, hogy 27 fokos, szóval nagyon nagy felfrissülést ott azért nem kell számítani, de azért mégiscsak a miénk. Kicsit sárga, kicsit savanyú, de a miénk. És a dalok is a miénk. Junkies, a szerelmettől lettem, ilyen jöhet, nem sokára játsszuk, de most a BSV nagybogival egy új, az Always Be Mind, it's a Petőfin.

0: Reméljük, hogy jól vagy. És mi is reptetünk. A social médiában kikerült Kis Kevinnel a fotónk. Kenész Kolos néven keres Instán, és ott megtalálod, vagy a Petőfi Rádió Facebook oldalán is. Támogasd egy lájkkal, Kevint, hogyha tetszett a dalpremier. Mi pedig addig slágereket hallgatunk folyamatosan 16 óra 34 perckor is. Egyébként, hogyha van kedved, akkor csörög be hozzánk egészen nyugodtan.
1: Ez a Petőfi Rádió.
2: Telefonszámunk 061-759-6060. A stúdióban
0: egészen este 8 óraig élőben a Petőfi Rádióban Kenész Kolos hallható, és az országban egyedülálló módon interaktív teljesen a műsor, hiszen élőben itt vagyunk veled, és ez talán a legfontosabb. Meg az, hogy Desi, Young Flyna meg Azaria is becsekkol hozzád. A Pannoniát hallgatjuk, gyere! Tarts velünk továbbra is! Ez a Petőfi Rádió, ami folyamatosan jelentkezik hozzád a legmenőbb vadító dalpremierekkel. Holnap is lesz mit mutatnunk, szóval nem sokára ezt is mondjuk.

0: Képzeld el, egy jó bográs gulyás. Ez az idő most pont ennek szól. Valljuk be, jövő héten a 37 fokban nehezen tudnánk elképzelni, de most ez a hétvége akár egy ilyen programnak is csodálatos.
1: Petőfi Rádió. Friss hírek az utakról.
0: És ha nem otthon csinálnád, már is segítünk az infokkal. Az M1-es autópályán Budapest felé kell készülnöd arra, hogy Tatabánya és Herceghalom között bizony továbbra is ott van a kiépített terelés, ahol arra szólnak a járművek, nehézkes az előrejutás, illetve Egyeshalom felé Moson-Magyaróvár térségében Karamból kettő személyautó ütközött, a 155-ös kilométernél csak a külső sávon tudsz közlekedni. Ugorjunk az M7-esre, Letenye felé Nagykanizsa térségében egy autó és egy kamion karambolozott, a 208-as kilométernél zárták le a belső sávot. Ezen felül az M3-ason is lehet Paramogyoród térségében, mindkét irányból lassabb haladásra kell készülni, hiszen ott tartják a magyar nagydíjat Mogyorodnál. Az 52-esen Fülöpszállás és Solt között pedig dolgoznak több szakaszon, emiatt is lassulhat, napközben akár 20 perccel is hosszabb lehet a menetidő. A fővárosban pedig baleset nehezíti a közlekedést a Szentendrei úton kifelé a Záhony utca után, sávlezárásra készülj arra.
1: Jó utat, és hallgass közben magyar zenét.
0: Petőfi Rádió. Ezek közül már is a Magashegyi Underground és az Egymáshoz rövid az út.

0: ezer démonnak ezer egy rúzsfoltja.
1: Olyan furcsán nézel rám, összecsúszott kék szempár, lassan akad a szádból szivárgó szódem arány. Most indul a

0: hogy még egy kávé belefér. Kedves egészségedről, hogyha itt tartanál, meg közben Paulina hív téged mosolyogni, a hírek után vele folytatjuk majd.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebb információk első kézből.
2: A mikrofonnál Marozsi Simonetta.
1: Ez a Petőfi Rádió.
3: Folytatódik a többnyire napos idő. Szoneven Pál jogászt jelöli a Tisza alkotmánybírónak. Medve támadt egy magyar újságíróra Tusnádfürdőn.
1: Petőfi Rádió. Közlekedés.
3: Az M1-esen Hegyeshalom felé Moson-Magyaróvárnál két autó összeütközött, a 155-ös kilométernél csak a külső sávon halad a forgalom. Aztán az M7-esen Letenye felé Nagykanizsánál baleset történt. A 208-as kilométernél a belső sávot lezárták. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630-30-30-380-as számra.
1: Petőfi Rádió.
2: Hírek.
3: Szoneven Pált, az ELTE tanszékvezető egyetemi tanárát jelöli alkotmánybírónak a Tisza frakció, Hende Csaba helyére. Jelentette be Facebook oldalán a képviselőcsoport vezetője. Bújdosó Andrea azt írta, Szoneven Pál szakmai életútja, alkotmányjogi tapasztalata és nemzetközi elismertsége garancia arra, hogy az alkotmánybíróságban a jog, az alkotmányosság és a függetlenség érzékei képviseletet kapjanak. Magyar Péter miniszterelnök úgy reagált, a Tisza frakció olyan alkotmánybírót jelöl, akinek szakmai felkészültsége, nemzetközi tekintélye és alkotmányos elkötelezettsége megkérdőjelezhetetlen. Medve támadt egy magyar újságíróra futás közben az erdélyi Tusnádfürdő közelében. A tudósító a falu közelében egy sűrű bozótosban találta szembe magát a barna medvével. Az állat felemelkedett és eltátotta a száját. A férfi ekkor elkezdett üvölteni és a telefonját a vad felé hajította. Emiatt az hátra hőkölt, az újságíró pedig futásnak eredt. Menekülés közben egy kutya, majd egy fiatalokból álló társaság sietett a segítségére. Így szerencsésen megúszta a támadást.
1: Petőfi Rádió. Sport.
4: Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Nyágúj Gergely. Döntőbe jutott a Sydneyben zajló vízilabda világkupa szuperdöntőn a férfi vízilabda válogatott, miután az elődöntőben 13-12-re legyőzte a házigazda ausztrál csapatot. A mieink ellenfele a holnapi döntőben az olaszokat 10-9-re legyőző görög válogatott lesz. Tőröző Dósa Dániel 4 győzelem után az elődöntőben kikapott az olimpiai és EB harmadik cseh Csupanincstől, így bronzérmet szerzett a Hongkongban zajló vívó világbajnokságon. A VB-n szintén férfi törben Szemes Gergő legjobb 16 között kikapott, így kiesett. A női párbaj tőrözőknél Nagy Blanka a 8-at döntőben, míg az olimpiai bronzérmes Muhari Eszter a 32 között búcsúzott. A legjobb hegyi menőnek járó pöttyös trikóban versenyző ecuadori Richard Carapaz nyerte a Tour de France utolsó előtti Alpe d'Huez-en beérkező királyszakaszát, 26 másodperccel megelőzve Remco Evenepoelt. Az összetettben élen álló szlovén Tadej Pogacar negyedikként ért célba, előnye továbbra is csaknem 6,5 perc a belga Evenepoel előtt az utolsó szakaszt megelőzően. Köszönöm figyelmüket!
2: Petőfi Rádió. Időjárás.
3: Holnap a napsütés mellett nyugat-délnyugat felől megnövekszik a felhőzet, és a nap második felében már nagyobb eséllyel fordulhat elő kisebb esőzápor. Éjszaka 10-18, majd napközben 29 és 35 fok között alakul a hőmérséklet. A Balaton 27, a Velencei és a Tiszató 29 fokos.
2: A hírek után...
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: És 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Tudom, hogy neked is vannak olyan dalok, amik egész egyszerűen bele gyökereznek a füledbe, és nehéz onnan kiverni. Paulinának a legtöbb slágere ilyen, és a következő is egy ilyen könnyen dúdolható dallamokkal van felvértezve. Úgyhogy figyelj, készülj a dallamtapadásra! Itt az összes nő a Petőfin, szép délután neked!
1: Itt egy újabb óra!
2: Kizárólag magyar zenékkel

Valósággal betolták a helyére, megvolt az akció. Elképesztő munka volt mögötte, amelyet Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter is megköszönt, és több hírportál is szemlézi egyébként, hogy a 109 méter hosszú és közel 20 méter széles acélhíd a Budapest Park felüli déli híd szerkezetéről van szó, amely bizony már ott van a helyén, és a drónfelvételek megtekinthetőek az interneten. Ha egyébként elkészül ez az egész beruházás, Budapest egyik legfontosabb intermodulális közlekedési csomópontja jön majd létre, négy vágány lesz, és lesz ott megálló is például, tehát a Budapest Park partik után könnyebben lehet majd hazajutni. És a Budapest Parkban múlt héten volt egy nagy parti, Méringer Marcival, de előtte a Balkán VIP srácok mutatták meg, hogy mit tudnak, és például a következő Lomb Koronák című dal is elhangzott, amit jól meg is hallgatunk itt a Petőfi Rádióban, hogy jó legyen a nyarunk.

rien. Je ne pourrai plus jamais me toucher.

0: Jude Law dalaiban mindig van valami különleges. A keringőre tolhattuk most 17 óra 33 perckor a Petőfi Rádióban állunk minden magyar, és simán elhiszem, hogy te is olyan vagy, mint a mosott akármi. Nem tudom, hogy mi van a levegőben, front vagy valami, de az energiaszintünk nagyon sokunknak szerintem nem optimális helyen van. Remélem, hogy a Petőfi Rádió egy kicsit tud számodra segíteni.
1: Petőfi Rádió. Friss hírek az utakról.
0: Az utakon petőfizőknek is jár a segítség, az M7-es autópályára nézünk el. Letenye felé Nagykanizsa térségében egy autó és egy kamion karambolozott a 208-as kilométernél a belső sávban, továbbra is zárva. A 6-oson Pécs határában egy személyautó villanyoszlopnak hajtott, a 191-es kilométernél a főutat teljes szélességében lezárták, a forgalmat pedig megállították. Irány a 81-es Mór közelében egy kamion és egy személyautó karambolozott, a 35-ös kilométernél a forgalomkorlátozásra számíts, mindkét irányba jelentős torlódás alakult ki. Ezen felül az M3-ason is többen lehetünk, ugyanis Hungaroringen magyar nagydíj, 41. forma egy magyar nagydíj, éppen ezért kell arra felé több autóra, több látogatóra számítanod. Vigyázz magadra, közlekedj óvatosan, és hallgass sok Petőfi Rádiót, éppen ezért, mert a Bermuda is érkezik hozzád a következőkben, még pedig rendben mennel közösen, ez lesz a Dőj felé, dőljünk egymás felé, de hát ugye el kell a támogatás ezekben a nehéz időkben, amikor be kell kicsit töltödni. 0 30 30 30 38-on itt pedig támogathatsz másokat, nagyon szívesen továbbítjuk.

0: Az idő, de a legjobb átélni személyesen. 17 óra 48 perc van, ez pedig a Petőfi Rádió. Szép délután kíván a műsorvezető Kenész Kolos, és bizony kihirdették a héten a ponthatárokat, az egyetemisták pedig rögtön rázuhantak az ingatlan piacra, legfőképpen a fővárost érinti ez a dolog. Mennek ám az árak a levegőbe, szóval időben kell lépni, hogyha esetleg téged is érint ez a kérdés, és azt mondják egyébként a szakértők, hogy ha megvan az a kiszemelt lakás, amire szeretnél rácuppanni, nem is érdemes sokáig várni, vagy éppen időzni, hiszen lehet, hogy pár órán belül elmennek ezek a lakások, főleg, hogyha népszerű, tényleg desztinációkról van szó. Az egyetemek környéke nyilván egyértelműen nagyon-nagyon népszerű, viszont éppen azt mondják a hozzáértők, hogy akár érdemes lehet kicsit távolabb is nézelődni olyan helyeken, ahol jobb a közlekedés, és mondjuk lehet, hogy akár rövidebb idő alatt is oda lehet érni. Nem egyszerű, az biztos, hogy nem egyszerű, viszont ha esetleg ezeket így próbáljuk tudatosan kezelni, akkor lehet, hogy könnyebb dolgunk lesz. De minden esetre gratulálok mindenkinek, aki teljesítette ezeket a dolgokat és a kihívásokat. Jár a taps nektek, remélem, hogy boldog egyetemista évek várnak rátok. Akiknek pedig nem sikerült, ne csüggedjenek, ugyanis egyrészt van még pótfelvételi, van erre lehetőség, másrészt pedig lehet, hogy éppen az élet nem véletlenül dobta ezeket a kártyákat, és nem véletlenül dobta ezt a dalt sem.
1: Sziasztok, Soblóher Barbara vagyok a Blaluzianából. Hallgassátok!

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A legfrissebb információk első kézből.
1: A mikrofonnál Marozsi Simonetta.
0: Ez a Petőfi Rádió.
2: Holnap is napos időre számíthatunk. Szonneven Pál jogászt jelöli a Tisza alkotmánybírónak. Új itatókat létesítenek a vadgazdálkodók a tartós hőség miatt.
0: Petőfi Rádió. Közlekedés.
2: A hatos főúton Pécs határában egy autó a villanyoszlopnak hajtott. A 191-es kilométernél a főút a teljes szélességében lezárták. A forgalmat megállították. Aztán a 81-es főúton Mór közelében baleset történt. A 35-ös kilométernél mindkét irányban jelentős torlódás alakult ki. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630-3030-380-as számra.
0: Petőfi Rádió.
1: Hírek.
2: Szonneven Pált, az ELTE tanszékvezető egyetemi tanárát jelöli alkotmánybírónak a Tisza frakció Hende Csaba helyére. Jelentette be Facebook oldalán a képviselőcsoport vezetője. Bújdosó Andrea azt írta, Szonneven Pál szakmai életútja, alkotmányjogi tapasztalata és nemzetközi elismertsége garancia arra, hogy az alkotmánybíróságban a jog, az alkotmányosság és a függetlenség értékei képviseletet kapjanak. A kizárólagos hatalomgyakorlás érdekében számolják fel a demokráciát és a jogállamot Magyarországon, jelentette ki Orbán Viktor Tusnádfürdőn. A Fidesz elnöke a 35. Bálványosi Nyári Szabad Egyetem és diáktáborban mondott beszédében úgy fogalmazott, Magyarországon veszélybe került a szabadság, ezért önkritikára épülő ellenzéki politika helyett most ellenállási politikára kell váltani. Magyar Péter kormányfő közösségi oldalán a Fidesz elnökének tusványosi beszéde után néhány perccel azt közölte, menthetetlen, bukott maffia főnökkel foglalkozni felesleges, és azt írta, köszönjük a bölcsességet és a bizalmat, Magyarország. A tartós hőség és a csapadékhiány miatt a vadgazdálkodók és önkéntesek országszerte új itatókat tesznek ki, hogy az erdők állatai ivóvízhez jussanak. A mesterséges itatók nem csak a vadászható fajokat segítik, de az énekes madarak, a méhek és számos más védett faj is rendszeresen használja azokat.
0: Petőfi Rádió. Sport.
3: Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Nyágúj Gergely. A McLaren brit pilótája Lando Norris volt a leggyorsabb a Hungaroringen az időmérőedzésen, így ő indulhat majd az élről a 41. Formula 1-es magyar nagydíjon. A második és harmadik helyről a két Ferrari, Lewis Hamilton és Charles Leclerc várhatja majd a vasárnap 15 órakor kezdődő futamot. Döntőbe jutott a Sydneyben zajló vízilabda világkupa szuperdöntőn a férfi vízilabda válogatott, miután az elődöntőben 13-12-re legyőzte a házigazda ausztrál csapatot. A mieink ellenfele a holnapi döntőben az olaszokat 10-9-re legyőző görög válogatott lesz. Sike József 391 körös teljesítménnyel aranyérmes lett a férfiak 50 méteres 40 vegyes számában a Tallinnban zajló mozgócéllövő világbajnokságon, a magyar csapat pedig a negyedik helyen végzett, míg a junioroknál Déri Ágoston diadalmaskodott. Törőző Dósa Dániel 4 győzelem után az elődöntőben kikapott az olimpiai és EB harmadik cseh Csupanicstől, így bronzérmet szerzett a Hongkongban zajló vívó világbajnokságon. A VB-n szintén férfi törben Szemes Gergő legjobb 16 között kikapott, így kiesett. A női párbaj törőzőknél Nagy Blanka a 8. döntőben, míg az olimpiai bronzérmes Muhari Eszter a 32 között búcsúzott. Köszönöm figyelmüket!
1: Petőfi Rádió. Időjárás.
2: Holnap a napsütés mellett nyugat-délnyugat felől megnövekszik a felhőzet, és a nap második felében már nagyobb eséllyel fordulhat elő kisebb eső, zápor. Éjszaka 10-18, majd napközben 29 és 35 fok között alakul a hőmérséklet. A Balaton 27, a Velencei és a Tiszató 29 fokos.
1: A hírek után
0: a műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz,
1: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: Van, amikor egy medve ugrik ki a bokorból, erről is hallhattál a hírekben, de valamikor csak a szellő mozgatja meg a leveleket. Bármi is történik, van az az állapot, hogy az emberre megijed. Berett Kádám egy kicsit máshogy értelmezte ezt a dolgot, de reszket nálunk is a bokorhat után. Gyere velünk!
0: Itt egy újabb óra.
1: Kizárólag.

annyira szerethető ez a srác. Movát hallottad itt a Petőfin, 18:16-kor belefonta az agyunkba a dallamokat. Köszi, hogyha te is belefonsz valamit a délutánunkba, lehet hozzánk akár üzenetet is fogalmazni, 06 30 30 33 80 az SMS számunk. Egyébként sok program van most a levegőben, például a Művészetek Völgyét is most tartják, ott Kapolcs, Taliándorok környékén, hogy milyen programokkal várnak téged a szervezők, ezt is nem sokára megosztjuk veled itt a Petőfi Rádióban, de addig nagyon sok szuper felvételt mutatnánk meg neked. Többek között Nyitott szemmel járkálunk Frankkel nem sokára, de most az a Follow the Flow érkezik, aki képzeld el, Tídenivel közösen dobott ki éppen a tegnapi napon egy vadi új trekket.

Zanzibárt tanult a Petőfi Rádióban, ez volt a március végétől pontban fél hétkor. Jó utat kívánok a Simonoknak hazafelé, jó volt a győri kirándulás veletek, köszi, ha beolvasod, ez jött SMS-ben. Hát még jó, hogy beolvasom, hiszen nem más hallgatsz, mint a... Fit! Köszi, hogy velünk vagy, és nagyon kellemes szombatot a július 25-ében. Ha már utakról beszéltünk, nem sokára segítünk, történtek események, de előtte irány egy nagyon izgalmas fesztiválra, ez pedig a Művészetek Völgye, amely nem csupán egy fesztivál, hanem az ország legnagyobb összművészeti programja, és már a 80-as években elkezdték szervezni, megtölteni ezeket a kis falvakat élettel. A különlegessége az ennek a programnak, hogy itt nincsenek hagyományos fesztiválterek, vagy egy pajtában, egy kert végében, de akár egy falusi udvaron vannak ezek a programok, és nem csak könnyűzenei koncertek várják ám a közönséget, hanem lehet, hogy a művészekkel is lehet találkozni, tök szabad az egész rendezvény, bevonják a nézőt, vannak például beszélgetések, meg kreatív programok, de hát mi zenei rádió vagyunk éppen.

0: vannak még a srácok?
1: Lakik itt valaki.
0: Ők a fiúk bizony. És a kapolcsiaktól is megkérdezik, hogy remélem, hogy élvezed majd a hiperkarma, mert

No, te ellátogatsz a művészetek völgyére? Meghoztuk a kedvedet? Akkor nagyon jó időtöltés, szórakozást kívánunk meg természetesen, addig is nagyon jó Petőfi rádiózást, elkísérünk akár arra is, de a tömegközlekedést is érdemes lehet választani, ugyanis a MÁV Volán csoport megerősített közlekedés biztosít a helyszíre, Kapolcsra, Taliándörögre. Jó időtöltés!

0: tettek.
1: Ezt nagyon oda tették. Neztek szólt a Petőfi Rádióban 18 óra 43-kor.
0: Petőfi Rádió.
2: Friss hírek az utakról.
1: Neztek, itt a segítség az M6-os autópályáról. Az országhatár felé tart oldalon Besnyő térségében kettő személyautó ütközött. A 42-es kilométernél a külső sávot zárva találod. Az M30-as autópályán Tornyos-Némedi felé Miskolc térségében egy autó kamionba hajtott. A 30-as kilométernél a forgalom a belső sávon már megindult, de lassan oszlik a torlódás. A 6-os főúton Pécs határában egy személyautó villanyoszlopnak hajtott. A 191-es kilométernél lezárták a teljes szélességében a főút. Utat, megállították a forgalmat. A 71-es főúton Balatonrendes beltöltén egy személyautó, valamint egy motoros egymásnak hajtott. A 70-es kilométernél félpályán lehet közlekedni. És végül, ha 81-es főúton Mór közelében egy kamion és egy személyautó ütközött össze, a 35-ös kilométernél forgalomkorlátozásra számíts. Mindkét irányban jelentős a torlódás, óvatosan kérlek.
2: Jó utat, és hallgass közben magyar zenét.
0: Petőfi Rádió.
1: Hú, fújjuk ki magunkat, volt

0: ezek a hangok, komolyan mondom, hidegrázósak. Valmar 100 színszel ez volt az átutazó, és egy kicsit ezt az üzenetet visszük tovább a hetes hírek után. Tarján Zsófi jó voltából, ez lesz az életszín. Pár pillanat, és az idő elszalad, éljünk talán úgy, mi szép volt megmarad. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Műsorajánló. A Petőfi Rádióban minden hétvégén reggel elrepítünk a mesék birodalmába. Hallgass bele a legszebb mesékbe, dalokba és vidám gyerektartalmakba. Csukás meseóra. Egy csipetnyi mese a Petőfi Rádióban minden hétvégén reggel 7-től a Csukás Mese Rádió legjobb tartalmaiból válogatva.

0: Viberen a 0630303380-as számra. Igazi, élő kívánságműsor minden hétköznap este 7 órától velem, Szikora Tamással.
1: Petőfi Rádió kívánságműsor, kizárólag magyar zenékkel. Minden hétköznap 19 órától itt, a Petőfi Rádióban. Minden magyar. A műsor ajánló után a legfrissebb információk első kézből. A mikrofonnál Marozsi Simonetta. Ez a Petőfi Rádió.
2: Holnap is napos időre számíthatunk. A Tisza bejelentette a kormány új alkotmánybíró jelöltjét. Átalakul az éjszakai közlekedés Budapesten.
1: Petőfi Rádió. Közlekedés.
2: Az M6-oson a határ felé Besnyő térségében két autó összeütközött. A 42-es kilométernél a külső sávot lezárták. Az M30-ason Tornyos-Németi felé Miskolcnál baleset történt. A 30-as kilométernél újra pályazárat vezettek be. A 6-os főúton Pécs határában egy autó a villanyoszlopnak hajtott. A 191-es kilométernél a főút a teljes szélességében lezárták. A forgalmat megállították. Aztán a 71-es főúton Balaton rendesen egy személyi gépkocsi és egy motoros hajtott egymásnak. A 70-es kilométernél fél pályán halad a forgalom. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630 3030 380-as számra.
1: Petőfi Rádió.
2: Hírek. Sóneven Pált, az ELTE tanszék vezető egyetemi tanárát jelöli alkotmánybírónak a Tisza frakció Hende Csaba helyére, jelentette be Facebook oldalán a képviselőcsoport vezetője. Bújdos Andrea azt írta, Sóneven Pál szakmai életútja, alkotmányjogi tapasztalata és nemzetközi elismertsége garancia arra, hogy az alkotmánybíróságban a jog, az alkotmányosság és a függetlenség értékei képviseletet kapjanak. Magyar Péter miniszterelnök úgy reagált, a Tisza frakció olyan alkotmánybírót jelöl, akinek szakmai felkészültsége, nemzetközi tekintélye és alkotmányos elkötelezettsége megkérdőjelezhetetlen. Tovább bővül az éjszakai agglomerációs közlekedés augusztustól Budapestről még több településre. Egyebek mellett Biatorbágy és Pomász térségébe lehet majd könnyebben eljutni, jelentette be a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid közölte, a járatokat az utolsó metrókhoz és hívek, valamint vonatok menetrendjéhez igazítják.
1: Petőfi Rádió. Sport.
3: Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Nyágúj Gergely. Döntőbe jutott a Sydneyben zajló vízilabda világkupa szuperdöntőn a férfi vízilabda válogatott, miután az elődöntőben 13-12-re legyőzte a házigazda ausztrál csapatot. A mieink ellenfele a holnapi döntőben az olaszokat 10-9-re legyőző görög válogatott lesz. Lehmann Csongor a harmadik helyen végzett a triatlonosok világbajnoki sorozatának londoni állomásán. A 27 éves tiszaújvárosi sportoló mindössze 8 másodperce maradt el a győztes ausztrál Matthew Hauser idejétől. A nőknél legjobb magyarként Szalai Fanni 13. lett. A tőrőző Dósa Dániel 4 győzelem után az elődöntőben kikapott az olimpiai és EB harmadik cseh Csupanicstől, így bronzérmet szerzett a Hongkongban zajló vívó világbajnokságon. A VB-n szintén férfi tőrben Szemes Gergő a legjobb 16 között kikapott, így kiesett. A női párbaj tőrözőknél Nagy Blanka a 8. döntőben, míg az olimpiai bronzérmes Muhari Eszter a 32 között búcsúzott. A McLaren brit pilótája Lando Norris volt a leggyorsabb a Hungaroringen az időmérőedzésen, így ő indulhat majd az élről a 41. Formula 1-es magyar nagydíjon. A második és harmadik helyről a két Ferrari, Lewis Hamilton és Charles Leclerc várhatja majd a vasárnap 15 órakor kezdődő futamot. Köszönöm figyelmüket!
1: Petőfi Rádió. Időjárás.
2: Holnap a napsütés mellett nyugat-délnyugat felől megnövekszik a felhőzet, és a nap második felében már nagyobb eséllyel fordulhat elő kisebb esőzápor. Éjszaka 10-18, majd napközben 29 és 35 fok között alakul a hőmérséklet.
1: A hírek után a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: Vannak slágerek, meg vannak olyan zenék, amiknek a mondani valója kifejezetten erős. A következő felvétel pont egy ilyen itt a Petőfi Rádióban. Szimi, Pacsi, a hírekért egy óra múlva várunk téged, meg Tarján Zsófiékat most Kis Tibivel közösen, mert az élet szép itt a Petőfin.
1: Itt egy újabb óra. Kizárólag

4 évesen megszólított az Isten, egy igazi fegyvert adott a kezembe. Tudtam, csak ő vigyázhat rám, többet gyakoroltam vele, mint egy szamuráj. Benne bízhatok, mindig az igazat mondja,

meg a Pacsi a Zaporozsec és Mezőmisi jóvoltából. Örülök neki, hogy velünk vagy. Kellemes estét kíván a műsorvezető Kenész Kolos. És kellemes lehet a folytatás az időjárásban, hogyha nagyon szereted a hőséget, de egyelőre egy picit lejjebb visszük a hőmérő higanyszálát, ugyanis vasárnap és hétfőn csapadékra kell készülni. Kezdetben főként a Dunától keletre jósolják mindezt, 27 és 33 fok közötti maximumok mellett, és hétfőre pedig már csak 28 fokot mondanak. Aztán utána szépen lassan, de biztosan elindul a melegedési hullám, és lesz ebből jövő hétvégére 38-39. De jó, mi lesz velünk, atya úristen. De valahogy közösen túléljük, jó? Meg a Petőfi rádióban a slágerek is azért segítenek. Filó folyamatosan húzza az agyunkat, teszi ki a részleteket a dalaiból, és annyit tesz hozzá, hogy na, ki jöjjön? Nem, tartogasd a fiókban. De nem baj, nagyon szeretjük a legutóbbit is. Százszor itt van Tonikkal közösen a Petőfi.

Ez a Petőfi Rádió, nagyon szép estét kívánunk neked. Továbbra is gyönyörű az idő az ország legnagyobb részén. Szerintem ezt lehet most legjobban, leginkább élvezni. És hát a szúnyog inváziót az már kevésbé. Ez tapasztalható például a Balaton partján. Pont láttam beszámolókat, hogy a radar az gyakorlatilag már ilyen esőfelőnek érzékeli ezeket a szúnyogokat. Szóval óvatosan lehet csapkodni. Így, meg hát vannak ilyen szerek, aztán vagy működik, vagy nem. Viszont remélem, hogy a dalok működnek mindenki számára, és a jó érzést tudják felé sugározni. Ebben próbálunk majd holnap is segíteni, hiszen egy vadi új bandát mutat be a Petőfi Rádió, amely most alakult, hogy kik a tagjaina, ez majd holnap kiderül 15 órát követően. Van ez így, ez lesz egyébként a zenekar neve, és képzeld el, jövő hét pénteken indulnak el a srácok, ennyit már elárultam, hogy kettő srácról van szó, és itt a Petőfi Rádióban holnap, 5 nappal a megjelenés előtt megmutatják csak neked, drága Petőfi Rádió hallgató, a legújabb felvételüket, szóval a holnapi napra is tartogatunk izgalmakat, meg most arra is éjfél tájt, hát a szombat estét akár eddig is tartott, a Verhello segít neked már is.

0: Ez a Petőfi Rádió, melynek telefonszáma 061-759-6060, és a Carson Komadala után valaki bátor volt és becsörgött. Szia, hogy hívnak?
1: Nimród.
0: Szia, Nimród, és mit üzensz a dal mellé? Itt lesz veled Ders és a Kiskece.
1: Az osztás főnökömmel szeretném, hogy 8 évig kibírt minket.
0: Ki ez a többes szám? Kik vagytok?
1: Hát így az osztály.
0: És mit kellett kibírni rajtatok?
1: Hát, hogy néha nem tudtunk viselkedni, meg nem engedelmeskedtünk neki, de ő azért is tűrte.
0: Hát akkor nagyon rendes volt. És akkor most mi lesz a következő lépés, merre tovább?
1: Én Böszörményből megyek.
0: Sok sikert kívánok akkor neked, és hadd szóljon a dal. Remélem, hogy az osztályfőnök sem neheztel rátok.
1: Köszönjük.
0: Szép napot, szia!
2: Ez a legújabb magyar zene.
3: Kecelány a sötétben, vele vér a dráma.

0: Pál Kármen és Patocska Olivér közöse szólt itt a Petőfi Rádióban. Mindenki megvan? Senkit nem hagytunk el a délután folyamán. Elkísértünk szombat délután is. Kerész Kolos köszöni szépen a megtisztelő figyelmedet, de nem maradsz egyedül. Nagyon jó barátunk Megyesi Gábor már is a folytatásban. 20 órát követően igazán különleges zenei válogatással vár, hogy a szombat estét is beindításra kerüljön. Mi pedig holnap folytatjuk, amint említettem, nagyon különleges dalpremierrel. 5 nappal a megjelenés előtt hallhatsz egy új bandától egy vadítóan friss trekket. Szóval figyelj holnap 3 után is. Várlak majd akkor is. Ciao, szép estét kívánok!
1: Szám termék megjelenítést tartalmazott. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA
2: és az Eco Broadcast Centrum Kft. 2026-ban. Műsorajánló. A Petőfi Rádióban minden hétvégén reggel elrepítünk a mesék birodalmába. Hallgass bele a legszebb mesékbe, dalokba és vidám gyerektartalmakba. Csukás mese óra. Egy csipetnyi mese a Petőfi Rádióban minden hétvégén reggel 7-től a Csukás mese rádió legjobb tartalmaiból válogatva. Csukás mese óra. A Petőfi Rádióban.
3: A műsorajánló után
1: a legfrissebb információk első kézből.
3: A mikrofonnál Marozsi Simonetta.
1: Ez a Petőfi Rádió.
4: Holnap is napos időre számíthatunk, több kilométeres a dugó az M1-esen. Idén már több mint 100 ember életét mentették meg a Balatonon.
1: Petőfi Rádió. Közlekedés.
4: Baleset történt az M1-esen Budapest felé Biatorbágy után, 5 kilométeres jelenleg a dugó. Aztán a 6-os főúton Pécs határában egy autó a villanyoszlopnak hajtott. A 191-es kilométernél a főút a teljes szélességében lezárták. A forgalmat megállították. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630-3030-380-as számra.
1: Petőfi Rádió.
3: Hírek.
4: Szonneven Pált az ELTE tanszékvezető egyetemi tanárát jelöli alkotmánybírónak a Tisza frakció Hende Csaba helyére, jelentette be Facebook oldalán a képviselőcsoport vezetője. Bújdosó Andrea azt írta, Szonneven Pál szakmai életútja, alkotmányjogi tapasztalata és nemzetközi elismertsége garancia arra, hogy az alkotmánybíróságban a jog, az alkotmányosság és a függetlenség értékei képviseletet kapjanak. Magyar Péter miniszterelnök úgy reagált, a Tisza frakció olyan alkotmánybírót jelöl, akinek szakmai felkészültsége, nemzetközi tekintélye és alkotmányos elkötelezettsége megkérdőjelezhetetlen. Illegitim módon eltávolított alkotmánybírónak nem lehet legitim utódja. Így reagált a Fidesz frakció arra, hogy Szonneven Pál egyetemi tanárt jelölte alkotmánybírónak a Tisza frakció Hende Csaba helyére. Ebben a színjátékban a Fidesz nem vesz részt, sem a jelölésben, sem a választásban, közölte az ellenzéki párt. Idén eddig 133 ember életét mentették meg a vízi rendőrök a Balatonon, közölte a Somogy vármegyei rendőrfőkapitányság. Felhívták a figyelmet, az extrém melegben kerülni kell a fürdőzést, az alkoholfogyasztást, továbbá nem tanácsos egyedül a parttól távol kerülni. Az úszni nem tudóknak azt tanácsolják, hogy mentőmellény nélkül ne menjenek a vízbe, és mindenki vegye komolyan a viharjelzéseket.
1: Petőfi Rádió. Sport.
5: Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Nyágúj Gergely. A Diósgyőr nagykanizsai győzelmével kezdődött a labdarúgó MB2 új idénye. Bár a hazaiak hamar vezetést szereztek, a miskolciak a folytatásban fordítani tudtak, és végül 3-2-re megnyerték első bajnokiukat. Döntőbe jutott a Sydneyben zajló vízilabda világkupa szuperdöntőn a férfi vízilabda válogatott, miután az elődöntőben 13-12-re legyőzte a házigazda ausztrál csapatot. A mieink ellenfele a holnapi döntőben az olaszokat 10-9-re legyőző görög válogatott lesz. Lehmann Csongor a harmadik helyen végzett a triatlonosok világbajnoki sorozatának londoni állomásán. A 27 éves tiszaújvárosi sportoló mindössze 8 másodperce maradt el a győztes ausztrál Matthew Hauser idejétől. A nőknél legjobb magyarként Szalai Fanni 13. lett. A McLaren brit pilótája Lando Norris volt a leggyorsabb a Hungaroringen az időmérőedzésen, így ő indulhat majd az élről a 41. Formula 1-es magyar nagydíjon. A második és harmadik helyről a két Ferrari, Lewis Hamilton és Charles Leclerc várhatja majd a vasárnap 15 órakor kezdődő futamot. Köszönöm figyelmüket!
3: Petőfi Rádió. Időjárás.
4: Holnap a napsütés mellett nyugat-délnyugat felől megnövekszik a felhőzet, és a nap második felében már nagyobb eséllyel fordulhat elő kisebb eső, zápor. Éjszaka 10-18, majd napközben 29 és 35 fok között alakul a hőmérséklet.
3: A hírek után...
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz,
3: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
6: A lehető legjobb helyen vagy, indítjuk a szombat estét az elmúlt évtizedek nagy hazai kedvenceivel és koncertajánlókkal. Hello, én Megyesi Gábor vagyok. Találkozhatsz majd a Balkán VIP-vel, hozom Charlie-t is, a kezdés pedig a Hiper Karmáé. Ez a jó szerencsét.
1: Itt egy újabb óra. Kizárólag.

0: Ez a Petőfi Rádió, ahol minden magyar igazi nyári hangulattal érkezik a Balkán VIP. Krokova Jábel és Lovas Márton mesélték, hogy a zenei alap már jó ideje készen volt, ott lapult a fiókban, csak a megfelelő szövegre vártak. Végül egy felszabadult, könnyed hangulatú dal született, amit a választások utáni időszak is inspirált. A páros ráadásul szinte minden saját maga készít, a zenét, a hangszerelést, a klipet, sőt az utómunkákat is. Nemrég Fekete Lacival is beszélgettek a Nemzeti Dalban, úgyhogy ha kíváncsi vagy a kulisszatitkokra, azt is érdemes meghallgatni. Most pedig jöjjön a Balkán VIP és a szabadabb, itt a Petőfi.
1: Los

nagyot merítünk az elmúlt 6 évtized kedvencei közül. Itt volt Charlie és a skandináv éjszakák a Petőfin, ahol minden magyar. Karácsony Tamást, vagyis Fluor Tomit alig ha kell bemutatni már. Közel 20 éve meghatározó szereplője a hazai könnyűzenének. 16 évesen nyert tehetségkutatót, aztán jött a Parti Arc, majd a Mizu, ami már a igazi generációs slágerré vált. Pár napja pedig a Well Hello is ünnepelt. 12 éves lett a zenekar, melynek Fluor Tomi az egyik alapítója Diaz mellett. Nyáron természetesen a Well Hello-val is sok helyen találkozhatunk, de idén egy különleges meglepetéssel is készül. Újra színpadra áll az OG Fluor produkció, valaminek a korábbi korszakának dalait hozza vissza, és újdonságokat is. Erről mesélt a héten Fekete Lacinak a Vándorbotban, amit a Petőfi Rádió Spotify és SoundCloud csatornáján vissza tudsz hallgatni. Legközelebb már ma este a Campus Fesztiválon lép fel az OG Fluor műsorral, most pedig jöjjön a legújabb dala Sose Hollal és Szófiával. Ez a keserű. Akinek fáj...

0: Kizárólag nálunk hallasz egész nap hazai zenét.
1: Világszerte a YouTube-on
0: és Balatonfüreden az FM 93.9-en.
1: Petőfi Rádió.
0: Minden magyar.

0: 70-es évektől napjainkig hallhatod a kedvenc hazai zenédet itt a Petőfin, ahol minden magyar. Folytatjuk a szombat esténket, hello, én Megyesi Gábor vagyok. A friss hírek után jön majd például a Nox, az AD Stúdió, vagy éppen a Follow the Flow, nem tudja senki.
1: Nem tudja senki, hogy honnan jöttem, hogy hányszor volt sötét az ég fölöttem.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
3: Műsorajánló.
4: A nyár slágerei, turisztikai és kulináris újdonságok és sokszínű program lehetősége Kárpát-medence szerte. Nyár 26. Hétfőtől szombatig 10 órától, vasárnap 6 óra 45 perctől a Dunán.
5: A műsor és a lovakkori nyári kalandok támogatója a Hotel Kapitány Wellness Sümeg.
3: A műsorajánló után
2: a legfrissebb információk első kézből.
3: A mikrofonnál Marozsi Simonetta.
2: Ez a Petőfi Rádió.
6: Holnap is napos időre számíthatunk. A Tisza bejelentette a kormány új alkotmánybíró jelöltjét. Új itatókat létesítenek a vadgazdálkodók a tartós hőség miatt.
2: Petőfi Rádió. Közlekedés.
6: Baleset történt az M1-esen Budapest felé Biatorbágy után, 5 kilométeres továbbra is a dugó. Aztán a 6-os főúton Pécs határában egy autó a villanyoszlopnak hajtott. A 191-es kilométernél a főút a teljes szélességében lezárták. A forgalmat megállították. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630-3030-380-as számra.
2: Petőfi Rádió.
3: Hírek.
6: Szonneven Pált az ELTE tanszékvezető egyetemi tanárát jelöli alkotmánybírónak a Tisza frakció Hende Csaba helyére. Jelentette be Facebook oldalán a képviselőcsoport vezetője. Bújdos Andrea azt írta, Szonneven Pál szakmai életútja, alkotmányjogi tapasztalata és nemzetközi elismertsége garancia arra, hogy az alkotmánybíróságban a jog, az alkotmányosság és a függetlenség értékei képviseletet kapjanak. Magyar Péter miniszterelnök úgy reagált, a Tisza frakció olyan alkotmánybírót jelöl, akinek szakmai felkészültsége, nemzetközi tekintélye és alkotmányos elkötelezettsége megkérdőjelezhetetlen. Újabb szerződést mondott fel a Nemzeti Rendezvényszervező Ügynökség. 1,5 milliárd forintot kapott egy a Hősök terére tervezett esemény megvalósítására. A Balási Gyula érdekeltségébe tartozó cégcsoport, közölte Pósfai Gábor belügyminiszter. A tárcavezető közölte, a Mándoki koncert elnevezésű megrendelésben sem a rendezvény pontos időpontját, sem a fellépőt nem jelölték meg. A tartós hőség és a csapadékhiány miatt a vadgazdálkodók és önkéntesek országszerte új itatókat tesznek ki, hogy az erdők állatai ivóvízhez jussanak. A mesterséges itatók nem csak a vadászható fajokat segítik, de az énekes madarak, a méhek és számos más védett faj is rendszeresen használja azokat.
2: Petőfi Rádió. Sport.
7: Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Nyágúj Gergely. A Diósgyőr nagykanizsai győzelmével kezdődött a labdarúgó MB2 új idénye. Bár a hazaiak hamar vezetést szereztek, a miskolciak a folytatásban fordítani tudtak, és végül 3-2-re megnyerték első bajnokiukat. Döntőbe jutott a Sydneyben zajló vízilabda világkupa szuperdöntőn a férfi vízilabda válogatott, miután az elődöntőben 13-12-re legyőzte a házigazda ausztrál csapatot. A mieink ellenfele a holnapi döntőben az olaszokat 10-9-re legyőző görög válogatott lesz. Lehman Csongor a harmadik helyen végzett a triatlonosok világbajnoki sorozatának londoni állomásán. A 27 éves tiszaújvárosi sportoló mindössze 8 másodperce maradt el a győztes ausztrál Matthew Hauser idejétől. A nőknél legjobb magyarként Szalai Fanni 13. lett. A McLaren brit pilótája Lando Norris volt a leggyorsabb a Hungaroringen az időmérőedzésen, így ő indulhat majd az érről a 41. Formula 1-es magyar nagydíjon. A második és harmadik helyen a két Ferrari, Lewis Hamilton és Charles Leclerc végzett. Utólag azonban Hamilton 3, míg a negyedik helyen végző Kimi Antonellit 5 rajthelyes büntetéssel sújtott a Nemzetközi Automobil Szövetség, így a második helyről végül Leclerc, a harmadikról pedig Oscar Piastri várhatja majd a vasárnap 15 órakor kezdődő 70 körös futamot. Köszönöm figyelmüket!
3: Petőfi Rádió. Időjárás.
6: Holnap a napsütés mellett nyugat-délnyugat felől megnövekszik a felhőzet, és a nap második felében már nagyobb eséllyel fordulhat elő kisebb eső zápor. Éjszaka 10-18, majd napközben 29 és 35 fok között alakul a hőmérséklet.
3: A hírek után
2: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
3: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: A friss hírek után ugrunk a szombat este folytatásába friss, ropogós hazai dalokkal és igazi örökzöldekkel. Itt a Petőfi, hello, én Megyesi Gábor vagyok. A Noxot és Hevesi Tamást is hozom mindjárt, a Quimby újdonsága is itt lesz, de előbb a Follow the Flow jön.
2: Itt egy újabb óra.
3: Kizárólag

0: Sziasztok, Kis Tibe vagyok, a Quimby zenekarból, ez pedig itt az új dalunk, a Láthatatlanul. Fogyasszátok, hallgassátok szeretettel.
1: Tudom, hogy hív még az eső, és a fejedben fütyül a szél.
2: Ez a legújabb magyar zene.

0: Rádi stúdió és a nyári eső, szombat este itt a Petőfin, ahol minden magyar. A Hogyan tudnék élni nélküled című film egyik legnagyobb meglepetése volt a Kuplung zenekar, és úgy tűnik a történet nem ért véget a mozivásznon. Ember Márk, Királyi Marcell és Marics Peti valódi zenekarként folytatják, és már meg is érkezett az első saját daluk, a Nyomod a gázt. Ősszel pedig még nagyobbat lépnek, a film novemberi folytatása előtt dupla aréna koncerttel készülnek. Az első estére pillanatok alatt elfogytak a jegyek, ezért egy második koncertet is meghirdettek november 7-ére, ahol egyébként a film szereplői is színpadra állnak, és élőben is felcsendülnek a Demi és Lágerek új feldolgozásai. Jöjjön a Kuplung és a Nyomod a gázt, a Petőfi.
1: Sziasztok, Marics Peti vagyok.
2: Sziasztok, Királyi Marcell vagyok.
3: Sziasztok, Ember Márk vagyok a Kuplung zenekarból, és ez itt az új dalunk, a Nyomod a gázt, itt a Petőfi Rádióban. Tudom,
4: újabb magyar zene.

Egy dal, ami örökre beírta magát a hazai zene történetbe. Itt volt a Republiktól a Szájjel Kismadár, a Petőfin, ahol minden magyar. Rúzsa Magdi egyszerűen megállíthatatlan, miután a Lotfi Begivel közös lágerük a Nyári Zápor fonogram díjat nyert, már is itt a következő nagy dobás. Megérkezett a Rúzs, ami a hamarosan érkező 15 dalos új nagylemez előfutára. A zenét Borlai Gergővel közösen hozták össze, egy nagyon finom 80-as éveket idéző, mégis modern és keserédes popdal született a mély szakításról és beteljesületlen szerelemről mesélő szöveg mellett. Olyan vendégzenészek játéka emeli az élményt, mint Pete Griffin, basszusgitáros, vagy a hazai gitárzseni Mike Cathart. Augusztus 9-én a Budapest Parkban élőben is hallhatod ezt az újdonságot. Itt a Rúzs, most a Petőfin, Rúzsa Magditól.

0: évtized magyar dalait szeretted a legjobban. Egy kis ízelítő a 90-es évekből.
1: A Petőfi Rádiót hallgatod.
2: Minden magyar. Én nem tudom.

0: nyertem!
1: Na hát ilyen nálunk egy szombat este, az elmúlt 6 évtized nagy kedvencei közül válogatunk neked a Petőfin, ahol minden magyar. A mikrofonnál Megyesi Gábort hallod, és még mindig nincs vége. A friss hírek után az Intim Torna Illegállal megyünk tovább. Itt lesz a Hipnotizer király.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A legfrissebb információk első kézből.
3: A mikrofonnál Marozsi Simonetta.
2: Ez a Petőfi Rádió.
4: Holnap is napos időre számíthatunk. Helyére került a vasúti híd a Soroksári út felett. Idén már 133 ember életét mentették meg a Balatonnál.
2: Petőfi Rádió. Közlekedés.
4: Erős a forgalom, így torlódásra kell számítani az M1-esen Budapest felé Tatabánya és Herceghalom között. Aztán a 6-os főúton Pécs határában egy autó a villanyoszlopnak hajtott korábban. A 191-es kilométernél a főút a teljes szélességében lezárták, a forgalmat megállították. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630-30-30-380-as számra.
2: Petőfi Rádió.
3: Hírek.
4: Szonneven Pált, az ELTE tanszékvezető egyetemi tanárát jelöli alkotmánybírónak a Tisza frakció Hende Csaba helyére. Jelentette be Facebook oldalán a képviselőcsoport vezetője. Bújdosó Andrea azt írta, Szonneven Pál szakmai életútja, alkotmányjogi tapasztalata és nemzetközi elismertsége garancia arra, hogy az alkotmánybíróságban a jog, az alkotmányosság és a függetlenség értékei képviseletet kapjanak. Magyar Péter miniszterelnök úgy reagált a hírre. A Tisza frakció olyan alkotmánybírót jelöl, akinek szakmai felkészültsége, nemzetközi tekintélye és alkotmányos elkötelezettsége megkérdőjelezhetetlen. Illegitim módon eltávolított alkotmánybírónak nem lehet legitim utódja. Így reagált a Fidesz frakció arra, hogy Szonneven Pál egyetemi tanárt jelölte alkotmánybírónak a Tisza frakció Hende Csaba helyére. Ebben a színjátékban a Fidesz nem vesz részt, sem a jelölésben, sem a választásban, közölte az ellenzéki párt. Helyre került a déli körvasút új 2500 tonnás acél hídszerkezete a Soroksári út felett, közölte a közlekedési és beruházási miniszter a Facebook oldalán. Vitézi Dávid, aki a helyszínen követte a munkálatok egy részét, azt írta, a beruházás óriási előrelépés a magyar és a budapesti vasúti közlekedésben. Emlékeztetett arra, hogy 7 éve már, hogy kitalálták a déli körvasút koncepcióját. Ennek legfontosabb eleme az új közvágó hídállomás, amely Budapest belvárosának új déli kapuja lesz. Idén eddig 133 ember életét mentették meg a vízirendőrök a Balatonon, közölte a Somogy vármegyei rendőrfőkapitányság. A vízbe fulladás megelőzésének világnapján felhívták a figyelmet, a fürdőzések előtt érdemes tájékozódni a víz mélységéről, sodrásokról, áramlásokról. Az extrém melegben kerülni kell a fürdőzést, az alkoholfogyasztást, továbbá nem tanácsos egyedül a parttól távol kerülni.
3: Petőfi Rádió. Időjárás.
4: Holnap a napsütés mellett nyugat-délnyugat felől megnövekszik a felhőzet, és a nap második felében már nagyobb eséllyel fordulhat elő kisebb esőzápor. Éjszaka 10-18, majd napközben 29 és 35 fok között alakul a hőmérséklet.
3: A hírek után
2: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
3: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: A friss hírek után egy percre sem tétlenkedünk, mert nagyon sok jó zene várja, hogy éterbe resszük itt a Petőfin, ahol minden magyar. Hello, én Megyesi Gábor vagyok, szép estét, mindjárt jön az Imago Mundi újdonsága, de előbb egy jól ismert sláger az Intim Torna Illegáltól. Ez a Hipnotizer király.
2: Itt egy újabb óra.
3: Kizárólag.

0: sziasztok, Peti vagyok az Imágó Mondiból. Hallgassátok meg legújabb dalunk itt a Petőfi Rádión.
1: Minden egyes álmom, te vagy mindig benne. Eltűnnék, de fújtom, visszahúzol estelente.
2: Ez a legújabb magyar zene.

Ez a Petőfi Rádió, ahol minden magyar. Ha meghallgatod a most következő dalt, akkor remélem segíteni fog abban, hogy meglásd a szépet a tökéletlenségedben. Ezzel a kis üzenettel osztotta meg újdonságát Corina, akiben régóta motoszkál ez a gondolat, és központi témája lesz egyébként a készülő lemezének is. A Szilánkok című talában ezt egy különleges nézőpontból, egy japán technikán, a kintsugin keresztül mutatja be. Ennek az a lényege, hogyha egy tárgy eltörik, akkor ahelyett, hogy megpróbálnák teljesen eltüntetni a repedéseket róla, inkább arannyal húzzák ki a hibáit. Így sokkal értékesebb lesz, mint korábban volt. Szerinte ezt az emberekre is át lehet vetíteni. A tökéletlenségeinket, sebeinket, hibáinkat próbáljuk meg előnyünkre fordítani. Itt van Corinna és Utazó a Szilánkokkal a

rádió, ahol minden magyar. Tájföldi pletykákból rekordgyors sláger premier. Amikor kiderült, hogy a BSV és Nagybogi együtt utaztak Tájföldre, akkor egyből megindultak a találgatások, de aztán hamar tisztázódott a helyzet. A srácok egy alkotótáborban dolgoztak az új anyagon. A zenekar fel is dobta a kesztyűt a követőknek. Ha összejön 50 ezer like a posztjukra, azonnal kiadják a közös dalt. A rajongók viszont annyira rákapcsoltak, hogy még feltölteni sem volt idő. A klipet a megszerzett közel 70 ezer like-nak köszönhetően már dübörög is az Always Be Mine. Hangolódjunk a naplemente és tengerparti hangulatra. Íme a BSV és Nagybogi közös újdonsága, itt a Petőfim.

0: Ez a Petőfi Rádió, ahol minden magyar a szombat esténk, ami a közös részét illeti véget ért. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál velem a mikrofonnál, Medgyessy Gábort hallottad, de természetesen a folytatásban is érdemes maradni, mert indul az akusztik az Organization Jazz Trio-val. Legyen nagyon szép az estét. Ciao.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsort a Duna Media Szolgáltató Non-Profit ZRT megrendelésére készítette az MTVA
2: és az Eco Broadcast Centrum Kft. 2026-ban. Műsorajánló.
3: Már nem csak az online térben, de a Petőfi Rádióban is bemutatjuk a Szakcsi Rádió zenei kínálatának legjavát. Szakcsi Jazz óra minden este éjfél és egy óra között a Petőfi Rádióban, benne a Magyar Jazz Rádiójának legjobb szerzeményeivel.
2: A műsorajánló után
1: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
2: és 16 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Köszöntelek, én Fekete Laci vagyok, és most indul az akusztika, aminek koncertszínpadán ezen az estén az Organ Station Jazz Trio zenél nekünk 60 percen át, csak a fülbemászó dallamoké a főszerep itt a Petőfin, úgyhogy tarts velünk ma este is.
1: Itt egy újabb óra

Sok szeretettel köszöntök mindenkit ezen az estén, és köszönjük az A38-ok a meghívást. Színpadon az Organ Station zenekar, a mi ülőbutánk Márkusi Jóci, Helmond Orgona, a másik butánk Szilágyi Márton, dobok, én pedig Kovács Tamás vagyok, a gitáros. A mai este több okból is nagyon fontos számunkra. Az egyik az, hogy a zenekar először játszik az A38-en, és ez egy nagyon nagy dolog nekünk. A másik pedig az, hogy pontosan a mai nap, a napja, amikor a Stratton Dundee Avenue lemezünk felkerült a platformokra, és hivatalos megjelenést kapott, és igazából tök örülünk, hogy ezt itt át tudtuk hozni nektek. Jó szórakozást kívánok hozzá. Az első számunk címe, a címadó dal volt, Stratton Dundee Avenue. A következő dalnak a címe pedig Swinging Skyline lesz. Jó szórakozást hozzá!

0: Petőfi Rádió Akusztik, a színpadon az Organ Station Jazz Trio.
1: Nagyon szépen köszönjük. A műsor része, hogy egy híresebb dalt feldolgozunk, és mi a Can't Hide Love című számot hoztuk el az Earth, Wind & Fire-től egy saját elképzelésbe, amit egyébként egy másik zenekar adott nekünk ebben, tehát a Deep Blue Organ Trio, és annak a mintájára hoztuk el nektek a Can't Hide Love-ot. Jó szórakozást hozzá!

Nagyon szépen köszönjük. Nagyon hosszú út vezetett el minket idáig, amire végre itt lehettünk, esetleg az A38-on, vagy hogy megjelenhet az az első albumunk. Azt hiszem mindenkinek mondhatom, hogy nagyon sok boldogsággal tölt el minket. Alapvetően ezt a Hammond orgonát, hogy itt láthatom magam mellett, az örömmel tölt el. Mikor is, Joci? 1900? Egy 60-as évekbeli Hammondról beszélünk. Hát egy gitárosnak ez egy rendkívül megtisztelő dolog, hogy egy ilyennel játszhat. Úgyhogy köszönjük szépen. A következő szám címe Shades of Indigo.

0: Ez az Akusztik itt a Petőfi Rádióban, amiben most az Organ Station Jazz Trio zenél.
1: Nagyon szépen köszönjük. Hára nektek, lassan mi is feloldódunk a színpadon. A következő szám címe Moonlight Samba lesz, ami egy egészen érdekes történet. Egy turnébuszban ültünk, és írtuk meg ezt a dalt egy füzetlapra, és azt hiszem, hogy aznap el is játszottuk. A beálláson is végül hát még aznap megszólalt a színpadon ez a dal Moonlight Samba. Fogadjátok sok szeretettel!

Nagyon szépen köszönjük, azt hiszem elmondhatjuk, hogy majdnem Moonlight Samba lett az albumunk címe. Nem nagyon szeretjük ezt a dalt. Nem telhet el jazzkoncert páratlan dal után, és ez nem másért páratlan, mert egy Márkosi szerzemény, melynek címe Gentle Waltz of Hope.

0: Petőfi Rádió Akusztik, ebben az órában a színpadon az Organ Station Jazz Trio.
1: Nagyon szépen köszönjük, lassan el is érkeztünk az utolsó dalhoz, amit hát rendszeresen a zenekarral egy olyan dolgot vállalunk, amit nem biztos, hogy szerencsés, de mindig sikerrel zárul, úgyhogy megpróbáljuk most is, hogy egy balladával zárjuk az estét, mert egy címe nem más, mint a Starlit Promises.

0: Dobok Szilágyi Márton, Hammond orgona Márkosi József, én pedig Kovács Tamás voltam gitáron, színpadon az Organ Station.
1: Petőfi Rádió, minden magyar az elmúlt egy órában az akusztikot hallgattad, amiben az Organ Station Jazz Trio zenélt nekünk. A jövő héten ismét lesz majd akusztik, viszont most búcsúzik tőled a műsorvezető Fekete Laci.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA
3: és az Eco Broadcast Centrum Kft. 2026-ban.
4: Indul egy újabb nap a Petőfi Rádióval és még több magyar zenével. Éjfél van.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: És 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Szakcsi Jazz.
1: Magyar jazz válogatás megszakítás nélkül minden nap.

0: volt a Szakcsi Jazz Óra.
1: A Petőfi Rádióban. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
0: És 16 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Ezt a műsort nem most hallod először. Megismételjük.
2: Hello mindenkinek, én Fekete Laci vagyok, és ma este is startol a Vándorbot, amiben ezúttal Fluor Tomival beszélgetek, többek között az idén 12 éves Well Hello-ról, és még más izgalmas témákat is érintünk. Mindenképp maradj velünk ma este.
1: Itt egy újabb óra.

0: csúszna.
1: Petőfi Rádió, minden magyar, én Fekete Laci vagyok, és ebben az órában a Vándorbotot hallgatod. Most Fluor Tomival beszélgetek többek között az idén 10 éves, soha véget nem érős filmről, a 12 éves Well Hello-ról, és még más izgalmas témákat is érintünk. Tomi, köszöntelek!
2: Jé, na hello! Sziasztok!
1: Úristen, Tomi, úgy érzem, hogy van miről beszélgetni. Hogy telik az
2: év? Rég dumáltunk, te az elmúlt 10 évvel nem is nagyon dumáltunk.
1: Nem. Mindig ott volt a számod a telefonban. Nagyon durva.
2: Hát miért nem hittál?
1: Annyira jó, hogy itt vagy. Na hát, hogy vagytok? Mesélj egy kicsit.
2: Figyelj, minden fájn. Hát azért ugye fesztivál szezon közepe van, úgyhogy azért így néhol kitörően tombolóan, máskor meg nagyon fáradtan. De hát nyomjuk egyébként, ja, hát most már 12, pont most, egyébként most, amikor felveszük 12 éves napra pontosan a Well Hello.
1: Hihetetlen.
2: És pont ahhoz kötjük, amikor a Petőfin volt a premierünk, az E-Foton, még a Buda Marcival.
1: Ó, igen.
2: 2014. július 16-án, úgyhogy onnantól számoljuk a Well Hello-t, úgyhogy hát ja, telik az idő azért szépen. Úgyhogy hát figyelj, most kicsit ezt is éljük, meg ezt a kis soha véget nem érős ünnepet. Közben azért csináljuk a külön projektjeinket is a Diazzal, ő Diaz mentázik, én Fluor, minden ezek. Utóbbi olykor kevésbé rádióbarát, de azért van egyre jobban. De ja, úgyhogy pörgetjük most.
1: Na most azért van időnk visszamenni egy kicsit az időben a Well Hello kezdeteire, ha már itt jubileumokat ünneplünk, ugye te is mondtad Diazt. Én később akartam erre rátérni, de akkor menjünk most bele, hogy vagy? És egy kicsit a Well Hello kezdetéről, annó hogyan találtatok egymásra? Egy kicsit fejtsük meg.
2: Hát figyelj, az viszont egy még régebbi történet, ez 2010, de hogy is, akkor már együtt melóztunk, 12-ben együtt melóztunk. Tudod, mikor találkoztunk a Diazzal először? 2005-ben, az AC táborban.
1: Messze van.
2: Hát igen, azért ez egy kicsit olyan, tudom, amikor ilyen dátumokat mondok be, hogy sok fan abban az évben született, amikor mi találkoztunk. Amikor ilyenekről beszélek, hogy ez a dal 16 éves, az meg 20, és akkor így látom a koncerten, hogy 16 meg 20 éves csajok nyomják azokat a dalokat. Néha az ember úgy egy ilyen tatának érzi magát ilyenkor.
1: Ugye?
2: Mondjuk koncert után már eleve tudod, azért ilyen sóhajtozva leülős, izomlázban, a combomban, a vádlimban, úristen, ez ilyen lesz. De aztán ránézek Korda Gyuri bácsira, és azt mondom, hogy van még ebbe, bírni kell. Tehát, hogy 87 évesen még tudja, hát akkor még van 50 évem ebbe az egészbe, úgyhogy...
1: Hihetetlen. Figyelj csak, mikor született?
2: 87-ben.
1: Na, én 90-es vagyok, figyelj, hát még nem fájt. Nem lesz itt semmi baj. Már is innen folytatom a beszélgetést a következő körre Fluor Tomival. Ezek előtt azonban még zenélünk itt.

0: egyébként mi így azt láttuk az elmúlt 10 évben, hogy rengeteg visszajelzés jött arról, hogy például emberek a parkos koncertünkön, vagy akár még az akkor létező Volt Fesztiválon jöttek össze egymással, és hogy ma már a kis gyerekkel vannak, és már azok is hallgatják a zenét, tehát hogy azért ez a 10 év nagyon meghatározó volt annak az embertömegnek, akik akkor jártak a koncertekre, és hát ők így azért öregednek velünk. Hát ugye közben Diaznak is lett gyereke.
1: Így van.
0: Úgyhogy azért látom abszolút, hogy így a korosztályban a nagy dolgok közben így elkezdtek megtörténni. Úgyhogy egy kicsit a filmben is ezt vesszük elő. Nem egy folytatást csinálunk, hanem egy ilyen rövidebb kis, mindenkinek belekukkantunk egy picit az életébe, hogy vajon most mi van a csúroszos sráccal és a lánnyal, és így tovább, is tök jó, mert szerintem nagyon-nagyon jó kis sztorik lettek, úgyhogy most visszahozzuk szépen a szereplőket, akiket majd a parkos bulinkon is lehet látni, úgyhogy szerintem az egy nagyon-nagyon milyen, egyrészt vicces dolog is, másrészt van benne valami megható, tudod, hogy így mikor telt el ez a 10 év.
1: Igen. Úristen. Tényleg, hát ott volt egy komoly szerelmi szál is. A főszereplő srác talán összebilincselték magukat, nem? Vagy valami
0: ilyesmi volt? Így van. Ja, na, az ő életükbe is belelesünk 10 évvel később, hogy nyitják meg a kis saját lángosozójukat.
1: Marha jó.
0: Ja.
1: És hogyha minden igaz, akkor jön az új Well Hello lemez. Erős is meg, Tomi.
0: Hát figyelj, jönnek Well Hello cuccok is. Most egy kicsit úgy döntöttünk idén a Diazzal, hogy elengedjük ezt a feszülést, hogy minden fesztivál szezon előtt muszáj kiadni, nem tudom, 3 dalt, mert akkor mi lesz? Nekünk ilyen hosszú időbe tellett egy kicsit ezt így felfogni, hogy nem dől össze a világ, hogyha mondjuk akkor hozunk ide, amikor kedvünk van. Úgyhogy azt nem mondom, hogy egy egész lemezt kihozunk. Fluor lemez lesz, az jövőre, az bőven kijön. Mondjuk tehát az olyan lesz, hogy abban, aki szerette az ilyen régi fluort, vagy ahogy mostában mondják OG fluort, az szerintem nagyon bírni fogja. De a Well Hello-val is egyébként pont így, hogy nem feszülünk már rajta úgy, sokkal több dalt csinálunk, meg sokkal lazábban, úgyhogy azért elkezdjük majd kiszorogatni ősszel a kis cuccokat.
1: Már is innen folytatom a beszélgetést Fluor Tomival a következő körre, viszont ezek előtt még zenével folytatjuk itt a

0: Petőfi Rádió. Minden magyar.
1: Nem kell az ékszer, volt minden elégszer. Te is emlékszel, miért nem kapok glóriát? Volt minden sokszor, nem féltem a rossztól, a dolgok jöttek maguktól, de most már

0: Petőfi Rádió, minden magyar, én Fekete Laci vagyok, és ebben az órában a Vándorbotot hallgatod. Most Fluor Tomival beszélgetek többek között az idén 12 éves Velhellóról, és még más izgalmas témákat is érintünk.
1: Ugye vannak itt most aktualitások bőven, van itt Csicska 2. A klipről mindjárt beszélgetünk, óriási, keserű, és közben éppen ma néztük, hogy országúti diszkó is megjelent, szintén kislemezként, viszont akkor legyen fókuszban most a Csicska 2. A klip az mindent visz. Éppen itt beszéltük, hogy ugye Fonyat Levente.
2: Igen.
1: Ősapaként ismerhetjük sokan a közösségi médiában. Óriási, hogy ez hogy jött, hogy ő legyen ott, mint ilyen gag faktor?
2: Nem, hát alapból úgy voltam, hogy az összes ilyen sztereotípiát próbáltam összeszedni, amit így az elmúlt 10 évben így kaptam, hogy a legós gyerek, a nem tudom, meg amiket így az utcán általában a mai napig, tehát én hiába velhelózok, meg csinálok bármit, a Mizu! Tehát ez a legerősebb. Úgyhogy az megvolt, hogy szeretnék egy ilyen karaktert, aki így felbukkan mindig, és így oda kellemetlenkedik valamilyen dumával, amilyen. Tudod már, jó, oké, vicces, de tudod már, annyiszor hallottam, hogy nálam már úgy nem verik így a biztosítékot, vagy így tudod, nem új, tehát nem tudok annyira nevetni már rajta. És akkor egyébként a Di az ötlete volt a Fonyi, és mondom, tényleg, hát imádom a csávot, tehát nézem mindig a TikTokon a tartalmait, és kiderült róla, hogy egyébként ő hallgatta is ezeket a régi fluoros zenéket, tehát hogy ő ilyen rapper csávó volt régen, mint én, tehát így egyből megtaláltuk a közös hangot, és egyébként tök jól össze is averkodtunk, ami egy nagyon mély csávó amellett, hogy ilyen videókattól vannak egy ilyen nagyon komoly oldala is. Úgyhogy hát ott végigmentünk a melós, mikor bekiabál a régi rapper haver, aki szerint eladtam magam, és így tovább, tehát amiket így klasszikusan szoktam kapni, hogy nem az én műfajom, azért majd csinálsz majd valami olyat is, azért, ami úgy tudod, ami nem ez a pop, amikor még úgy igazi voltál, tudod? És akkor mindig így jobban tudják, hogy melyik te voltál az igazi te. Mert ugye azért már annyi korszakom volt, pont így az ilyen fluoros show-k kapcsán szoktam rögni rajta, hogy aztán ez ilyen 2004-ből, 2008 tök más, 2010, és akkor különböző emberek különböző régi fluorokat sírnak vissza sokszor.
1: Mindenki mást akar.
2: Igen, és egyébként pont most ugye a fesztiválokra is megyek ezzel a fluor cuccal, azért pont ezen, hogy most mit húzzak le, na most melyikből lesz több, ez a rap kiesett vajon, mert utána azt fogják kérni, hogy miért nem volt, úgyhogy itt ebben azért van mission. A parkban egyszerűbb volt, mert ott azt láttam, hogy ott összegyűlt az igazi kemény maga, akik mindent végig, kívülről, egyébként az nagyon durva volt, tehát az elképesztő volt, hogy 12 ezer ember ott ordítja 18 éves dalokat is, és kívülről tudják, és álltam sokszor, és mondom, Jézus, mi történik, mi van veletek? Tehát olyan küldetés tudattal érkeztek, igen, tehát az igazi, na most szétkapjuk a parkot, és hát meg is történt.
1: Abszolút. Te honnan jött a Giga Pingvin ötlete, aki szétbombázza a várost?
2: Hát a Pingvin az már egy nagyon régi szereplő.
1: Persze, csak hogy ez az óriás Pingvin.
2: Ja, hát ugye eleve a Pingvin egy Like Remix című klippembe jött fel először, ahol hát így nem lehet tudni, hogy most én vagyok-e a Pingvin, ez egy kivetített énem, tehát egy ilyen kicsit ilyen Stephen King-es megfejtés, hogy akkor most, hogy amikor gonoszkodom, akkor ráfogom a Pingvinre.
1: Eminemnek a Slim Shady. Pont,
2: ez se rossz párhuzam. És ott ugye elkezdem, úgy ér véget a klip, hogy elkezdem üldözni egy ilyen gyerekbiciklin, és ugyanígy folytatódik most a Csicska 2-be is, hogy megint gyerekbicikli, és megint megyek a Pingvin után, úgyhogy elkezdtük ezt a vonalat behozni a koncertre, és úgy érkeztem meg, hogy üldöztem a bringával a Pingvint. De azt így láttam, csináltunk egy pingvin riadót, az embereknek a fejei, hogy itt mindenhol felbukkant a pingvin, rohangáltott a közönségbe. Emberekkel azt lehetett látni, aki az, hogy mindenki kaponja a fejét, és így egy óriás pingvint néznek, hogy mi történik, annyira szürreális pillanat volt, de ami a legdurvább, hogy amikor így újra láttam a pingvint, tényleg így láttam, hogy elkészült a kis fejjel, mindenki ránéztem, és így azt éreztem, hogy most komolyan elérzékenyülök, nem láttam 13 éve ezt a pingvint, és így beugrott minden egy plüss pingvinre, érted? És így néztem, és mondom, valami visszatért. Annyira érdekes, hogy mennyire maga a korszak miatt, tudod, hogy egy megható
1: szentimentális kicsit, igen.
2: Úgyhogy ja, most jön velünk a pingvin tovább mindenhova rosszalkodni, úgyhogy vicces lesz.
0: Már is innen folytatjuk a beszélgetést még egy utolsó körre, ezek előtt azonban még zenével folytatom itt a Petőfi.

0: Petőfi Rádió, minden magyar, én Fekete Laci vagyok, és ebben az órában a Vándorbot szól. Még pár percben Fluor Tomival beszélgetek többek között az idén 12 éves Velhelóról és más izgalmas témákról. Ki van a jelmezben, ezt elárulhatod? Akár a klipben ki volt. Mi egy P betűs előadóra gondolunk, de ki tudja?
1: Igen, a klipben a P betűs előadó volt.
0: Pixa.
1: Igen, a klipben ő volt. Aminek a legfőbb oka az volt, hogy ezt a sáfölözést a legtuskóbb módon ő tudta lehozni. Tehát, hogy a Pixelnek van egy olyan tánckultúrája, hogy úgy mondjam, van. Ami olyan nehezen utánozható, elég is sajátos. Tehát, hogy végülis azt csinálja, amit mindenki más, de van benne valami eredendő süttyóság, ami csak a Pixiben van, mert annyira szokott szeretni az ilyen interjúk után, amikor így mondjam, Tomika, nem mondjam, mi azt mondod, tudod, ugyanilyen süttyón. Aki ismeri a Pixelt, az tudja, hogy igen. Neki van egy ilyen nagyon sajátos, utánozhatatlan aurája, stílusa. De hát őt így szeretjük, tehát ő nem is kell, hogy megváltozzon, mert egyébként lehet, hogy unalmas lenne elnélkül.
0: Na most, hogyha egy picit a nyára tekintünk, hogyan ünneplitek a jubileumot, mik lehetnek még, vagy a jubileumokat pontosan?
1: Hát megyünk fesztiválozni tovább, úgyhogy azt veretjük a Velhelóval. Hát én 25-én a kampuszon nyomom az OG Fluort. Yeah. Úgyhogy igen, egyébként ilyen szempontból is így vannak azért a nyárban nehézségek, mikor nyomok egy Fluor Parkot, és másnap egy Velhelo Sopron Festet, meg most lesz augusztus végén olyan, hogy egy Velhelo Parkot, és utána egy Fluor szint. Tehát nem szeretem megkönnyíteni az életemet, úgy néz ki. De fiam, hát most mind a kettővel megyünk, úgyhogy toljuk végig.
0: Budapest Parkban augusztus végén Velhelo?
1: Így van, augusztus 28-án nyomjuk ezt a kis mozi ünnepet. Igazából minden szereplőt el is hívtunk, tehát, hogy mi akarunk ott egy nagy kocintást, egy nagy megőrülést, meg egyébként még azt is szervezgetjük, hogy esetleg megnézni újra a filmet együtt, akár a parkba, akár máshol, mert régen nyomtunk ilyen együttnézős történeteket, meg hát jönnek ki hetente a kis szereplőkről a kis új pillanatok, mi történt velük, izgalmak.
0: Na és akkor figyelj csak, hogy egy kicsit tágítjuk a kört, említetted Korda Gyuri bácsit, de hogyha nem ennyire, akkor most merre tart Fluor Tomi, mit hozhat a jövő, akár hogyha messzebb tekintünk, zenei projektekben, ötletekben, film, újabb film, bármi lehet.
1: Ja, hát ugye a Fluort azért most pörgetem eléggé, most a lemezen van nagyon a hangsúly, lesz rajta elektró, lesz rajta süttyó rap, lesz rajta süttyó elektró, egyébként lesznek rajta azért komolyabb témák is, visszatérnek rap csapatok a lemezemre, tehát itt összedurrantottam
0: minden. Lesznek közreműködések?
1: Abszolút. Most nekem ez a Fluor cucc egy olyan játszótér, amit amióta így befutottam idézőjelbe, vagy hát végül is, de azóta így sose alakult úgy, hogy lett volna időm arra, hogy csinálj egy olyan lemezt, amilyen határok nélkül, nem érdekel semmi, ha káromkodós, akkor olyan, csak így, amihez kedvem van, bám, kitolom, és egyébként nem azért, mert a Velhelóval úgy éreztem, hogy minden áron popot kell csinálni, hanem egyszerűen a Velhelónak egy olyan közönsége van, aki nem lenne rávevő, hogy itt a ország úti diszkó veretünk. Úgyhogy tök örülök egyébként meg, hogy ennyire hangos Fluor közeg került elő, akik ugye az egész park abból lett, hogy ők elkezdték követelni ezt TikTokon, és ők most nagyon előbújtak, úgyhogy úgy éreztem, hogy hát akkor itt van az ideje, mert amúgy is évek óta terveztem egy szólót, és ennek meg külön örülök, hogy úgy döntöttem, hogy csináljunk már megint elektrót, tehát mekkora vibe. Úgyhogy csinálunk. Most ezzel ez, de a Velhelóval is szerintem tök izgalmas dolgokat, ilyen mindenféle kis háúzós történeteket is tolunk, tehát ott is van egyfajta, nem azt mondom, hogy megújulás, de egy kicsit kilépünk azért mi is abból, hogy nyúnyogunk a zongorára, rappelek 8 sort, Diaz megint énekel, megint zongora, tehát hogy ez már kicsit szerintem monotonná vált így az idők alatt. Már ugye évek óta mindegyikünk akart csinálni más, csak aztán mindig az volt, hogy de most még a Velhelót, és akkor így adta magát, hogy ő is csinálja, amit akar, én is, amit akarok, de közben azért csináljuk a közöseket is, de azt éreztük mindketten, hogy van olyan zenei részünk, ami a másik mondjuk pont annyira nem biztos, hogy elkap. Ez így meg volt előre dumálva, úgyhogy így igazából nincs benne, az nem annyira izgalmas sztori ez.
0: De nagyon jó hallani, hogy tele vagy tervekkel. Nagyon-nagyon jó. Tomi, nagyon-nagyon köszönöm, hogy itt voltál, további nagyon sok sikert, és hogyha megjelenik valami, akkor várunk vissza.
1: Köszi!
0: Az elmúlt egy órában Fluor Tomival beszélgettem az elmúlt évekről, az idén 12 éves Felhellóról, valamint a közeljövő terveiről. Ez még mindig a Petőfi Rádió és benne a Vándorbot, amiben most ezek után már is zenével folytatom.

0: Petőfi Rádió minden magyar. Az elmúlt egy órában Fluor Tomival beszélgettem az elmúlt évekről, az idén 12 éves Felhellóról, valamint a közeljövő zenei terveiről. A jövő héten természetesen ismét lesz majd Vándor Bot itt a Petőfin, megéri majd akkor is minket hallgatni, addig is viszont búcsúzik tőled a műsorvezető, Fekete Laci.
1: A műsorszám termék megjelenítés tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítés tartalmaz.
2: És 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Hajnalban is van társad, Kenész Kolostarod, a vasárnapodban július 26-a van, köszöntünk, 2 óra van, és ez az óra reméljük, hogy gyorsan elketyeg, ugyanis a következő 4 a miénk lesz majd ebből a napból. Vigyázz magadra, és legyen szép az éjjelet, segít már is KT, a Dark Never Lies-al.
1: Itt egy újabb óra.
2: Kizárólag.